Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sorry for party rocking. Yeah, bitch.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Olyan ő, hogy megáll,

megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: vissza, minden nap a kukázsa után.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ázsiai kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban, eltűntek a kordonok a kúria épülete elől a Kossuth téren. Több vonattal és kerékpárhellyel készül a MÁV a Börzsöny ringre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a kúria épülete elől, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos, a műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a budai vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhelyszínére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest vármegye 24 napi jegyet váltani, a távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpári jegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ázsiai kártevőt azonosítottak Bács-Kiskunban, eltűntek a kordonok a Kúria épülete elől a Kossuth téren. Több vonattal és kerékpárhellyel készül a MÁV a Börzsöny ringre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a Kúria épülete elől, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos, a műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződések nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a Budai Vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhely színére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest vármegye 24 napi jegyet váltani, a távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpár jegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunán túlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

0: döntéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedés eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. igazidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépésre.

0: Szártitkok.
1: Larion Zoe, néhai médiaszemélyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok plastikai tanácsadó.
2: Stílustanácsadó nem voltam.
1: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
2: Pedig hát
1: és pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem, sőt, most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
1: suli. Már 7 évesen?
2: Hát igen, eléggé határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy teráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a
2: hivatalos
1: munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem találtad meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározva, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Új, nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyon jónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összetettem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Lajon Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, ez semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc, és én azt gondoltam, hogy az engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedben?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án a rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondta, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: De már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modell nyugdíjba menni.
0: Ja, én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen vele szeretne dolgozni. Szerinted mennyi idő az, ami újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
1: Igen.
0: Kicsit tapasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, hogy jó, jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni.
1: Így van.
0: Na, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod a
1: futás. Nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda? Az, hogy
1: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! A múlt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Hétfőre rendkívüli parlament ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Együttműködésre készül a vagyonvédelmi hivatal és a legfőbb ügyészség. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfő reggel 9 órakor kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A napi renden szerepel a legfőbb ügyész megválasztása is. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, az indítványt Bujdosó Andrea frakció vezető nyújtotta be. A hétfői üléshez kapcsolódó mentelmi ügyek tárgyalása már reggel megkezdődhet. Felvette egymással a hivatalos kapcsolatot a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a legfőbb ügyészség, közölte az ügyészség. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta Unger Annát, az NVVH elnökét és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettest. A találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kereteit és az elsődleges feladatokat. Abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit később külön együttműködési megállapodásban rögzítik. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Több mint 20 második világháborús tűzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 magyar gyártmányú második világháborús tűzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blik információi szerint a beteg túlélte az esetet és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat is folyik, a budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit ezért jelenleg a kórház belső vizsgálata tisztázza. A hétvégére visszatér az indián nyár. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
7: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
11: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden lépésre, a hallgatónak a mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok!
12: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia Sanyi!
13: Sziasztok, köszöntök minden hallgatót és kollégát!
11: Reméljük, hogy ma nem lesz technikai problémákkal teletűzdelt napunk, mint tegnap, de a lényeg az, hogy a vétel az tökéletes, én hallgatom most vissza a kontrollt, gyönyörűen szólunk kifelé, úgyhogy rendben vagyunk. Lépésrádió gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu kíványságdoboz hallgatói messenger csoport, ott mondjuk a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, meg a többi közösségi platformon is, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok be a csatornára, vagy írjatok nekünk e-mailt.
13: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
11: Na, és akkor Karina, köszöntjük a névnaposokat. Most mondhatnám, hogy mondjad te, de nem hozlak kellemes helyzetbe.
12: Hát olyan nagyon fura névnapon, megnéztem reggel.
13: Igen, amúgy.
11: Na, de mondom, képzeljétek el, ma az Eufrozinák és a Kendék ünnepelnek.
12: Na, látod, jobb az, hogy te mondtad ki. Eufróziát mondtam volna.
11: Nem tudod kimondani, Karina, azt, hogy Eufrozina?
12: Eufrozina, de igen, de nekem Eufrázia. Ez a frász kapok ettől.
11: Igazi EU-s név.
12: Elhagyjuk.
13: Kende, hát az még csak egyszerű.
12: A Kendekanos utca van nálunk talán, de húha, tehát ezek a fura nevek engem kikészítenek. Igen, Kende.
11: Na jó, nézzük akkor a Eufrozina görög latin eredetű név jelentése vidám, a Kende kazár magyar eredetű jelentése régi kazár méltóság névből. Hey, Kende! Nekem erről ez jut eszembe. Volt egy régen, mondták ezt, hogy Kend. Kendasszony, Kenduram.
13: Itt járt valaki nemrég.
11: Igen.
13: Kíváncsi voltam, hogy Kend-e.
11: Igen.
12: Na, szóval ezek a furcsa neveket, ez elhatárolódom.
13: A családodban
11: mondjuk is, régi.
13: Nincs ilyen, de hát, na, ez egy régies.
11: Régi es megszólítás, a Kend is az igaz.
13: Ahol van egy fiú, meg egy lányunk, a Kende, Zsejke, és nem tudom.
11: Jó, köszönjük, Sanyi, minden Elfrozinának és Kendének kívánunk. Nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, szeptember 25-én sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Már is zenélünk egyet, aztán pedig Sanyi hozza majd a bölcsességet, lesz horoszkóp, időjárás, és érdekesebb színes hírek, érdekességek, és hogyha már itt tartunk, hogy érdekességek, akkor azt hagyd mondjam el nektek a mai nappal kapcsolatban, hogy szeptember 25-én pénteken ma van egészen pontosan a gyógyszerészet világnapja. Szeptember 25-én tartják a úgynevezett World Harmastic Day-t, vagyis a gyógyszerészek világnapját. A dátum nem véletlen, 1912. szeptember 25-én alakult meg a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség. Maga világnap 2009-ben született meg a szervezet kezdeményezésére. A 2026-os évi elmondata: Empowering Pharmacies for Health, nem tudom, hogy nem mondjam ki angolul, lefordítom, inkább egyszerűbb lesz, de az angol kiejtésem az olyan, amilyen, szóval, vagyis nagyjából azt jelenti, hogy erősítsük a gyógyszerészeket az egészségesebb jövőért. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógyszerész munkája jóval több a gyógyszerek kiadásánál. Szerepük van a megelőzésben, a megfelelő gyógyszerhasználatban, a betegek tájékoztatásában, és egyre több országban közvetlenül az egészségügyi ellátásban is. Ezen felül még egy kis érdekesség, hogy a mai napon van a álmok világnapját is. Ennek a napnak nem az éjszakai álmodás áll a középpontjában, hanem azok az álmok és célok, amelyeket szeretnénk egyszer megvalósítani. A kezdeményezés arra biztatja az embereket, hogy ne csak beszéljenek arról, mit szeretnének elérni, hanem tegyenek is legalább egy apró lépést felé. A 2026-os program különösen az összetartozásra és a közösen megvalósítható álmokra helyezi a hangsúlyt. Na, hát ezek az érdekességek. A mai napra még egy kis érdekesség. Miért szagoljuk meg a könyveket? Ti meg szoktátok szagolni a könyveket?
12: Igen, és igen. Nagyon-nagyon finom könyvillatok van. Imádom.
11: Igen, én is szeretem, főleg a friss könyvillatot. Ha valaki egy régi könyvet...
12: Igen, az Sanyi? Újnak nincs olyan illata, az nem finom, a régiek jók.
13: Dehogy nem.
11: Az új könyvnek is jó illata van.
13: A régiek azok már, igen, mert elgondoltam, hogy mondom, én ennyi illatot nem éreztem, de én igen, mindig az új könyvekre koncentráltam, bár...
11: Azt hittem, azt mondod, Sanyi, hogy ne, ennyire büdös, nem éreztem.
13: Nem. Egyébként nem egyszer kaptam ajándékba egy büdös könyvet, és nem tudom, hol nyomtatták, vagy az nem volt egy, ezer éves könyv pedig, de mégis büdös volt.
11: Párom vett most egy új pólót a minap múlt héten, és az a lényeg, hogy az van ráírva angolul, hogy én szeretem a könyveket, és vannak rajta könyvek, meg egy kávé, ilyen kávés csésze. De tök cuki.
12: Ezek aranyosak, ezek a pólók. De tényleg jó könyveket olvasni, tehát akinek sok könyve van, nagyon sokat föl tud belőle szedni.
11: Ha van,
12: mi elektronikusan olvassuk a könyveket, de az azért az más, de mégiscsak ugyanilyen, mint a rendes.
13: Igen, de én mondjuk olvasok Braille-be is bár könyvet már konkrétan régen, de hát azok a könyvtári könyvek, amik régi is, vagy ha újabb is, ugye azért a Braille könyveknek nincs olyan illata, mint a... Tehát ez valószínűleg egy ilyen nyomdatechnikai kérdés, hogy mivel csináljuk, mert ugye mit tudom én, például én szeretem az ilyen színes újságokat is, amiket így, vagy ilyen színes tájékoztatókat bedobnak, azoknak is van egy ilyen érdekesebb illata.
12: Hát a festék miatt.
11: Igen, valószínű, viszont ha valaki egy régi könyvet kinyit, gyakran szinte automatikusan beleszagol. Kiderült, hogy ennek nem pusztán furcsa könyv, furcsa könyvmoly szokás az oka. Ahogy a papír öregszik, különféle illékony szerves vegyületeket bocsát ki. Ezek között vannak olyanok, amelyek illat a vaníliára, csokoládéra, kávéra vagy akár fára emlékeztethet. A University College London kutatói még egy úgynevezett Historis Bucotorfiet, vagyis egy úgynevezett, mondhatjuk ezt úgy egyszerűbben, hogy történelmi könyv illat kereket is kidolgoztak a régi könyvek jellegzetes szagainak rendszerezésére. Jól sem kereket?
13: Vagy
11: igen,
13: kereket.
11: Nem, tényleg kereket. Az illatok ráadásul különösen erősen kapcsolódnak az emlékeinkhez, így egy régi könyvillata akár évekkel vagy évtizedekkel korábbi emlékeket is előhívhat.
13: Hát igen.
11: Ezt írja The Times of India. Na, ennyit a napi érdekességekről. Indítsunk egy jó zenével, és aztán innen fogjuk hamarosan folytatni. Mindenkinek jó könyvszaglászást kívánunk, és rádióhallgatást egymást.

0: szeretem azokat az embereket, akik megnevettetnek. Őszintén mondom, mindennél jobban szeretek nevetni. Ezt Audrey Hepburn mondta, ugye híres amerikai színész, mit hát, ha már egy ilyen rádióban vagyunk, elmondhatom, hogy de Audrey Hepburn játszotta a Vár, míg sötét lesz című, hát igazából ez egy színdarabból készült film. Karina, talán te lehet, hogy láttad, nem láttad, nem tudom. Egyébként ez egy, hát egy ilyen thriller-ű dolog, egy vak nővel a főszerepben. Tudom, hogy például játszott a színházban Magyarországon Ráckevei Anna, meg nem tudom még kicsodák. Ebben a filmben Audrey Hepburn magyar hangja akkor kivételesen, sokat inkább Kútvölgyi Erzsébet szinkronizálta, kivételesen Encel Vera volt, akinek hát szintén nagyon kellemes hangja volt.
1: És az, köszönöm Audrey szépen a film ajánlót!
0: Ismerjük ilyen filmekből, ugye, mint az Álom luxus kivitelben, és még sok-sok-sok filmben játszott. És akkor most még mondok egy kicsit erről a bölcsességről. Ugye sokszor nem egy esemény tesz emlékezetessé egy napot, hanem az, hogy kivel tudtunk igazán jót nevetni. Akkor közelebb hozhat egymáshoz embereket, és még egy átlagos péntekből is csinálhat olyan napot, mire jó visszagondolni.

0: do.
1: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
2: Csak Hungarom az ZRT jó voltából a legfrissebb információkat mondom nektek. Méghozzá először is körülnézünk nagyobb városainkban. Jelenleg Budapesten, fővárosunkban a helyzet időjárási szempontból az, hogy derült az ég és 15 fok van. Debrecenben borult ég mellett 12 fokot mérnek, Győrben 16 fok van, Miskolcon erősen felhős 15, Pécsen derült 14, Szegeden erősen felhős ég mellett 11 fokot mérnek, de Szegeden és Debrecenben a leghűvösebb. Ezen városaink szerint a mai napra 17 és 21 fok közötti napi csúcs várható. Közepesen vagy erősen felhőség mellett több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunán túlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő. Orvosmeteorológiai jelentés szempontjából a frontérzékenyeknek az a fontos info, hogy fronthatás ma nem terheli az arra érzékenyek szervezetét, ami jó hír. Az elkövetkezendő napokra előrejelezve pedig holnap hajnalban 2 és 10, még napközben 20-23 fok között értékeket mérhetünk. A szétterülő gomoly felhők és a fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű szombaton. Csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérséget ígérkezik. Délután többnyire 20-23 fok várható. Vasárnap hajnalban 1 és 10, még napközben 21-25 fokig melegszik a levegő, ez tök jó. Aztán hétfőn 1 és 10 hajnalban 22-26 napközben, kedden 1-11 hajnalban 22-26 napközben, szerdán 2-12 hajnalban 21-26 napközben, még jövő csütörtökön 2-12 hajnalban 21 és 25 fok között értéket mérhetünk napközben. Ezek a legfrissebb infók és előrejelzések. Mindenki vigyázza magára, és mindenkit hazavárnak, és mindenki, aki teheti, és minket hallgat, hallgasson minket, és szóljon még egy embernek, hogy minket hallgasson, minél többen hallgatok minket, nekünk az annál jobb. Úgyhogy tessék a Lépés Rádiót választani, most pedig megyünk tovább zenével, aztán pedig Sanyi elmondja, hogy mit jósolnak már a csillagok. Remélem, hogy jókat.

0: jobban.
1: Mi mindig beszélünk, már hajnalodik. Amit egymásnak adtunk, csak azt hagyom itt. Mert te mész, engem meg vár a magány. Nem mi vagyunk az, aki egymást talál. Rád bíztam, ezt másra már nem lehetett. Kicsit kölcsön adtam az életemet. Megosztom veled is azt, ami bánt. Sok titkot, amit bent tartani fáj. Végül nem maradtál, csak

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ha valami sokkal egyszerűbben sikerülhet, mint amire számítottál, ne keresd problémát ott, ahol végre egyszer minden működik. Pika. Egy váratlan meghívás vagy ötlet feldobhatja a pénteket. Nem kell minden programot napokkal korábban megtervezni, néha spontán döntésekből lesznek a legjobb történetek. Ikrek. Ma különösen könnyen megtalálhatod a közös hangot másokkal. Egy jó beszélgetésből akár olyan ötlet is születhet, melyre egyedül nem gondoltál volna. Rák. Egy kedves gesztus ma megerősíthet abban, hogy valakinek fontos vagy. Ne próbáld túlmagyarázni, nem csak egyszerűen örülj neki. Oroszlán. Ma a humorod segíthet át egy kellemetlenebb pillanaton. Arra azért ügyelj, hogy együtt nevessetek, nem pedig valakin. Szűz. Egy elmaradt feladatot ma meglepően gyorsan lezárt. Lehet, hogy sokkal több energiát vitt el a hallgatása, mint amennyit maga a feladat igényel. Mérleg. Egy beszélgetés ma könnyedebb irányba fordulhat, mint amire számítottál. Nem minden nézet eltéri. Mérleg. Egy beszélgetés ma könnyedebb irányba fordulhat, mint amire számítottál.

Nyilas. Péntek ma valóban hozhat egy kis felszabadultságot, egy kisebb program, találkozás vagy spontán kitérő éppen elég lehet ahhoz, ki jó emlékkel zárd a napot. Bak. Ma érdemes, mert megállnod egy pillanatra és megnézni, mennyi mindent elintéztél ezen a héten. Nem mindig csak azt kell számolni, ami még hátra van. Vízöntő. Furcsa ötletedből ma kifejezetten szórakoztató program születhet. Ha senkinek nem ártasz vele, néha érdemes kipróbálni azt is, aminek nincs különösebb értelme. Alak. Könnyen rádragadhat valaki jó kedve estére, akár te lehetsz az, aki ugyanezt továbbadja valaki másnak.

0: Egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy színes hír így van itt a Lépés délelőttben. Méghozzá megyünk is azzal tovább, hogy rendőrként érkeztek, kóbolyként távoztak, négy ló sétálgatott egy New Jersey lakónegyedben. A rendőriskolában valószínűleg sok mindenre felkészítik az embert. Arra talán kevésbé, hogy egy vasárnap reggel négy szökött ló miatt hirtelen kóbollyá kell válni. New Jersey-ben négy ló szökött meg, majd békésen sétálgatni kezdett egy lakónegyedben. A helyi rendőröknek kellett összeterelniük őket. A Montville Township rendőrségét vasárnap reggel értesítették arról, hogy négy gazdátlan ló járja a környéket. A rendőrök megérkeztek, és pillanatok alatt a megszokott járőmunkáról állatterelésre kellett váltaniuk.

0: Szerencsére két tapasztalt lóterelő is érkezett az egyik farmról. Együtt sikerült mind a négy szökevényt összeterelni és visszajuttatni gazdájuk területére. A rendőrség később viccesen azt írta, hogy munkatársaik pillanatok alatt váltottak rendőrből rangerré. Mi az a munkai feladat, amelyből soha nem gondoltátok volna, hogy egyszer nektek kell majd megoldani? Na, erre meséltek. Mondhatnám, hogy a WC pucol.
1: Nem, hát ez is mi az a munkahely? Hát attól függ, tehát egy munkahelyen sok mindent kell neked megoldanod, tehát nem tudom, hogy aki munkában áll, az gondolja.
0: Nem, például olyan, gondolok, hogy mondjuk igazgató vagy, és hirtelen neked kell kiúzni a kukákat, mert nincs más. Tehát ilyenre gondolok kérdés. Jaj, vagy...
1: akarik a gyűrű az ujjáról. Hát ja, ezek bevállalható dolgok, hogy vannak extrém dolgok, amit főnökként, beosztottként néha a kreativitással meg kell oldani.
0: Igen.
2: Igen, ezek nem.
1: Tehát ezek szerintem olyan nem két. Egy olyan extrém dolog, hogy most egy rendőrnek, rangernek kell lenni. Hát az Amerikában ott azért az a lótenyésztés, meg az a rangerség, ez azért eléggé nagy.
2: Igen, irány. Ez furcsa, mert ugye hát valahol ezek is rendőrök, csak ez a ranger, ez egy ilyen...
1: Hát az lovas rendőr, gondolom én.
0: A ranger? Nem, Texas Ranger. Walker a texasi kopó, nem néztétek?
2: Walker is. Walker is.
1: De lovakkal kapcsolatos.
0: Mert nem, a rangernek nincs köze a lovakhoz.
2: Nincs köze a lovakhoz.
1: De több köze van, mint egy...
0: Nincs! Semmi köze nincs, Karina! A ranger...
2: Nem, a Walkert nem nagyon... Lehet, hogy volt olyan rész.
0: Volt olyan rész, ahol lovagolt, tehát tudnak lovagolni, de nem a ranger nem egyenesen azért, mert a lóval. Semmi köze nincs.
1: Nem azért, de több köze van a lovas rendőrhöz, mint...
0: De nem, egy rangernek nem az a feladat, hogy lóháton jár őrözzön, tehát nem. Az,
1: de több köze van a lóhoz, mint egy New York állam.
0: Mi nem, nincs több köze. Ezt rosszul tudod.
1: Jó, oké, akkor nincs több
2: Ranger
1: köze.
2: Ranger azt szerintem ez a, hát kicsit nem sheriff, de hogy ilyen, mert hogy csak egy ilyen...
0: Hát a ranger.
1: De, hát sheriff, olyan, mint a sheriff, a ré, tehát az hasonló.
0: Azon szerintem túlnyúl. Tehát inkább úgy képzeljük el ezt a rangert, én úgy tudom elképzelni, hogy ez egy külön rendőrségi szakosztály, akik mondjuk olyan piszkos ügyekben is nyomoznak, amiben nem biztos, hogy más rendőrségi osztály
2: nyomoz. Igen, egy ilyen különleges.
0: Igen, különleges gyilkosságok, különleges helyzetek, olyan helyzetek, ami konkrétan, persze, az, hogy most lovagolnak a texasiak nagy része, tud lovagolni, hát ők lóháton születnek szinte.
1: Na, hát ezért
0: de ez egy bármelyik rendőr is tud lovagolni, tehát hogy nincs több köze, a magyar emberhez több köze, vagy hogyha magunkhoz mérjük, akkor igen, de bármelyik texasinak több köze van a lóhoz, mint nekünk manapság már.
2: Meg itt is akad egy lovas rendőr is.
1: Így van, tehát ugyanúgy nálunk a lovas rendőrök.
2: De amúgy nem kötődik annyira a rangerség a lóhoz.
1: Hát szerintem igen, de akkor lehet, ügyek. Hogy az amerikai filmek rontották el a nézeteimet, de jó, legyen úgy, oké.
2: Hát nem, de ha végignézed a Walker sorozatot, nem. Hát van, ahol lovagol, van, ahol nem, de az a lényeg, hogy...
1: De több köze van a lóhoz Texasban, mint...
0: Most komolyan megnézem, hogy mi a ranger Karina kedvéért, mert most már engem...
1: Szépen, mert... De hát nem, hát az amerikai filmekből ez derül ki, hogy egy vidéki Amerikában sokkal több állattal, lóval, tehát sokkal több, mert ott nem tudom, tehát mint egy New York-beli, belvárosban lévő rendőrnek sokkal több köze van. Jó, ott is biztos vannak lovas rendőrök, de a...
2: Hát, hogy Amerika minden egész területén vannak a rangerök, vagy csak bizonyos, azt nem tudom pontosan, de...
1: Érted, tehát biztos vagyok benne, hogy több közük van Texasban, mert ott nem tudom, tehát az a filmekből jött le, de még sosem néztem utána, hogy a texasi ranger az most szereti a lovakat, vagy nem, vagy lóbarát, vagy nem lóbarát, de nekem ez jött le. Tehát a különleges ügyekosztálya az más, tehát.
2: Egyébként közben most eszembe jutott.
0: Na tessék! A Texas Rangerök egy különleges, nagymúltú texasi állami rendvédelmi egység. A Rangerök súlyos bűncselekmények, például emberölések, szervezetbűnözés, korrupció nyomozásában vesznek részt, körözött személyeket kutatnak fel, illetve más rendőri szervek munkáját is segítik. A lóhoz és lovaglához történelmileg nagyon sok közük volt, de ma már az egészen másképp néz ki. A 19. században a Texas Rangerök nagy része lóháton közlekedett, hiszen hatalmas, ritkán lakott területeket kellett bejárniuk. A jó lovagló tudás gyakorlatilag a munkájuk alapvető része volt. Emiatt a Texas... de jó lenne, hogyha nem ugrana el.
1: Tehát akkor mégis mind a kettőnek igaza volt, az egyik felében neked, a másik felében nekem. Tehát akkor az amerikai filmek mégiscsak jó képet festettek, vagy azt a képet festették le.
2: Hiteles.
1: Régi texasi Rangerök.
0: Szóval igen, csak hogy befejezem.
1: Mondd, csak közben addig beszéltem.
0: Emiatt a Texas Ranger alakja erősen összefogott a kóbolyokkal, lovakkal, nyereggel és a vadnyugati kultúrával. A mai Texas Ranger viszont elsősorban nyomozó, autót használ, modern fegyverekkel, kommunikációs és kriminikai eszközökkel dolgozik. A lovaglás nem olyan központi része a munkájának, mint 150 évvel ezelőtt. Tehát, ha úgy kérdezed, hogy... egy mai Texas Ranger nagyobb valószínűséggel ért a lovaglókhoz és a lovagláshoz, mint egy átlagos texasi, erre már nem feltétlenül a válasz. Texasban nagyok a lovas és ranch kultúra, de attól, hogy valaki Texas Ranger, nem következik automatikusan, hogy kiváló lovas. Úgyhogy nekünk is igazunk volt.
1: Igaz, én mondtam, hogy mind a kettőnknek igazunk volt, neked a különleges munkában, nekem meg a lovakhoz való régi a lovakhoz való szeretetben, úgyhogy
2: én is a jobb oldalát erősítettem, de
1: igen, tehát azért igen. Van közük, vagy volt közük, de mert fejlődött a technika. Igen.
0: Így van, na viszont még nagyon pici zenélünk, jönnek a 11 órás hírek, és innen folytatjuk újabb érdekességet.
2: Még az jutott eszembe a dallal kapcsolatban, ami a színes hír címe volt, hogy rendőrként érkeztem, cowboyként távoztam. Varga Viktor dalának a zene.
0: Igen.
1: Kösz, Sanyi.
0: Köszi, ez nagyon jó.
1: Számíthatunk rá.
2: Találjuk.
0: Ez a szőkével álmodtam.
2: Igen.
1: Barnával ébredtem.
2: Aha.
1: És egy vörössel táncoltam.
0: Így van, és akkor szóljon ez a dal.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület éget le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon. Hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy Il-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.gd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben. A szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: egyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és akkor most utazunk a párkapcsolati vizekre. Méghozzá már csak azért is, mert a következő érdekességünk 57 év házasság után azt mondja, éppen a kapcsolat ad nekik szabadságot. Ez a jó, hozzáteszem. Én ezen nem lepődöm meg. Sokszor halljuk, hogy egy komoly kapcsolat kompromisszumokat és lemondásokat jelent. Ina Garden viszont 57 év házasság után éppen az ellenkezőjét mondja. A 78 éves Ina Garden szerint férjével, Jeffrey Waltennel azért működik ilyen régóta kapcsolatuk, mert teret adnak egymásnak ahhoz, hogy külön-külön is azt csinálják, amit szeretnek. Ina és Jeffrey 1968 óta házasok. Ina szerint kapcsolatuk titka, hogy sosem gondolták azt, házasként mindent együtt kell csinálniuk. Mindketten szerették a saját munkájukat, és támogatták egymás külön céljait is. Jeffrey munkája miatt például egy időben 2 évig Hongkongban élt. Ina szerint azt mondja, azt adja számára a szabadságérzését, hogy közben biztos lehet abban. Férje ott van számára, ahogy ő is ott van Jeffreynek, úgy fogalmazott, egymás életében ők jelentik a biztos pontot. Egy hosszú kapcsolatot szerintetek inkább a sok közös idő, vagy az erősíti jobban, ha mindkét félnek megmarad a saját külön világa is? Szerintem a közös időtöltés és az, hogy van saját külön, hát hogy is mondjam, nem is az, hogy külön világa, én ideje. Mert az elengedhetetlen, hogy mind a két félnek legyen. Az mondjuk relatív, hogy kinek mennyire van szüksége, de ettől független egy kapcsolatban ez nagyon fontos szerintem.
1: Én azért szoktam ezen csodálkozni, hogy miért csodálkoznak az emberek azon, hogy néha mi is szeretünk külön érdeklődési körrel, külön programokra menni, és vannak ilyen csodálkozó emberek, hogy hát ti külön is eljártak. Hát miért ne járhatnánk el külön? Miért ne lehetne más érdeklődésük? Miért kell nekünk mindent együtt csinálni? Hát én ezt sose értettem, hogy ezen miért csodálkoznak az emberek.
0: Azért, mert sok ember belesik abba a hibába, hogy azt mondja, hogy neki párja van, és birtokló, és ő azt akarja, amit a párja, vagy azt akarja, hogy azt csinálja a párja, amit ő akar. És ebből kifolyólag van ez, hogy sokan ebbe a... Nem tudom, hogy ez sztereotípia, de hívjuk most annak, most jobb szó nem találok rá. Ebbe nem sztereotípia, inkább ebbe az érzésbe, ebbe az helyzetbe nőnek bele és élik meg a párkapcsolatot, holott szerintem sokkal jobb az, amikor megvan a közös is, és megvan az is, hogy például te elmész a barátnőddel, én elmegyek a haverommal sörözni, vagy beszélgetni, vagy adott esetben elmehetünk együtt is mind a két helyre, nem kötelező, de ott a lehető. És én felajánlom, ha akarsz, jössz, ha nem, nem. Én elmegyek például én is elmegyek egyedül, a múltkor elmentem kutyázni egyedül is, a párom meg úgy döntött, hogy ő fáradt, és ebből kifolyólag otthon maradt, és ő maga mondta, hogy hát attól még én ugyanolyan független, vagy úgy független, hogy külön személyiség vagyok, nem az, hogy független, mert ugye párkapcsolatban azért nem vagyok független, de nem vagyunk egyek, tehát, hogy ha akarok, nyugodtan menjek, én meg persze, hogy akartam, úgyhogy mentem, és ez így ebből semmi, és ez így a jó.
1: Én se értem, hogy miért csodálkoznak az ember alapján.
0: Mondom, azért csodálkoznak, mert abban nőnek föl, Karina, értsd meg. Tehát sokan ezt tartják normálisnak.
1: Hát pedig ez tök normális, mert nem kell birtokolni állandóan a párodat, hogy csak az.
0: De az emberek birtoklóak, Karina, sajnos. És nagyon sok kapcsolat ezért is megy tönkre, ezért van annyi válás, mert nem azt mondják, hogy én meghagyom neked a te saját tered is, de itt vagyok, és számíthatok rád, ha én rosszul vagyok, oda megyek, és a karodba bújok, és mit tudom én, de hogyha én el akarok menni a haverokkal, akkor elmegyek, és nincs lelkiismert furdalásom, hogy a páromat otthon hagytam, azért, mert tudom, hogy ő ráadásul azt is mondta, hogy nyugodtan menjek. Miért nem menjek? Hát voltam én már életem folyamán, mondjuk ez nem a jelenlegi páromnál volt, és ez egyébként annak idején nekem is fura volt. Nagyon fiatal voltam, és A volt párommal voltunk együtt, és volt egy koncert lehetőség. És én egy napot dilemáztam, hogy elmenjek, vagy ne menjek, és az akkori párom is azt mondta, hogy hát menjek nyugodtan, ő nem szeretne jönni, de én menjek nyugodtan, és végül elmentem, és nem bántam meg.
2: Lehet, hogy ez a... Vagy egy nagy koncertre járós, de...
0: Én nem...
1: Lehet, ez a bizalom hiánya? Tehát nem bízok meg a páromba, mert azt hiszem, hogy...
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez esetben hol a bizalom? Pont ez nagyon jó kérdés, hogy ez esetben hol van a bizalom, kedves hallgatók? Hát ez bízok a páromban, jelenlegi páromban is 100%-ig megbízok. Amikor fiatal voltam, akkor nem tudtam én sem ezt elképzelni, és nekem fura volt, de nem bántam meg, hogy elmentem annak idején arra a koncertre. És igazából én nem voltam én se egy koncertre járó, de az akkor adódott lehetőségként, és élhettem vele, és éltem is, és nem gondolom azt, hogy rosszul tettem, és kell az, hogy a másikat engedjük, tehát hogy kell az, hogy legyen külön akár kikapcsolódás, az, hogy más a munkája, tiszteljük a másik munkáját. Én például a páromra, a jelenlegi páromra baromira felnézek, mert az a munka, amit ő csinál, azt én nem tudom. Én mondtam neki, hogy egy napra cserélnék vele, de lehet, hogy az lenne, hogy hazajönnék, és utána két napig nem bírnék mozdulni. Mert egyszerűen az egy csodálatos dolog, ahogy ő embereken segít, és ugye ő gyógymasször, és tudja azokat a dolgokat, azokat a különféle fogásokat, stb. Tehát én csodálom a munkájáért, és felnézek rá, mert ez egy nagyon, nagyon szép munkakör. Én nem biztos, hogy amúgy hosszú távon tudnám ezt csinálni.
2: Ez ilyen egyszerre fizikális, meg elemi is, ugye, mert masszírozol, de közben...
0: Hát ő elmondja magáról, hogy amúgy a legtöbb masszőr ilyen, de ő tudja magáról, hogy hozzá nem csak a masszázs miatt járnak, hanem pont ez miatt a kellemes időtöltés miatt is, hogy masszírozzák, és még közben, mint egy pszichológus igazából meghallgatja az embereket, tehát egyszerre testi-lelki segítséget próbál nyújtani az embereknek, mint gyógymasszőr, és egyébként ez egy nagyon, látom rajta, hogy amúgy őt ezt nagyon nyomasztja, tehát ez egy nagyon fárasztó feladat, de minden tiszteletem az övé, és ezért mindig is föl fogok ránézni. Na, de mindegy, ennyit rólunk, remélem most nem hallottam, mert agyon dicsértem, és mindjárt rám ír, hogy elfogult vagyok. Na, szóval...
2: Nem mondhatjuk, hogy nem, de...
0: Nem, ebben tényleg nem az elfogultság beszél belőlem.
2: De amúgy ez minden ebben a szakmában dolgozó. Hát lehet, hogy vannak ilyen, de szerintem azokat a masszőröket nem is szeretik, akik így tálják, pofával, mondjuk ez mindig az ügyfélem múlik, azért, mint a taxis, hogy bejössz a taxiba, és akkor szokták mondani, hogy nem akarsz beszélgetni, hátra ülsz, akarsz előre.
0: Annyi fél ember van, Sanyi, ez annyira féle van. Szerintem menjünk is tovább még egy érdekességgel, méghozzá egy furcsa bűnügyet hoztam nektek. Képzeljétek el, Pala kerítés mögé rejtette a lopott biciklit. A rendőröknek nem okozott különösebb fejtörést. Ha valaki lopott kerékpárt akar elrejteni, valószínűleg olyan helyet érdemes választania, ahol a rendőrök nem nézik meg szinte azonnal. Egy polgári férfinak ez a rész nem sikerült. Egy 60 éves férfi jelentette be, hogy ellopták a kerékpárját. A rendőrök kamerafelvételek alapján gyorsan azonosították a felvételezett elkövetőt, a biciklit pedig egy palakerítés elemei mögött találták meg. A kerékpár szeptember 21-én tűnt el polgáron. A rendőrök megnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és hamar felismertek egy 58 éves férfit, akivel korábban már többször intézkedtek. Nem sokkal később fel is keresték. A biciklit ugyan megpróbálta elrejteni, de nem vitte különösebben messzire, palakkerítés ellemei mögött találták meg nála. A kerékpár sértetlen maradt, így visszaadhatták tulajdonosának, a férfira pedig 65 ezer forintos bírságot szabtak ki. Szerintetek a térfigyelő kamerák jelenléte valóban visszatartja az embereket a lopástól, vagy erre a legtöbb elkövető csak utólag gondol? Én azt gondolom, hogy aki lopni akar, az lopni fog kamera ide vagy kamera oda. Így vagy úgy megoldja, látszik ebben az esetben is. Lehet, hogy gondol arra, hogy kamera van, de nem foglalkozik vele, úgy van vele, hogy ó, hát meglátták kamerán, hogy ellógott a bicajjal, és mire rátalálnak, addigra ő már túl is aludt rajta, és azt se tudják, hogy hol a bicaj. Tehát, hogy igazából azt gondolom, hogy nem ez a visszatartó erő mindenáron. Nyilván, ha kamera van, és tudják, és feltűnik, az, vagy feltűnő, vagy tájékoztatás is van róla, az visszatartó erő, de ahol nincs, tehát nem is gondolja szerintem azt, hogy kamera van. Ha megvan, akkor hát lebukott.
2: Hát igen, gondolod? Meg ugye a betörők valahol, tehát ugye ahogy fejlődik a védelem, úgy fejlődnek ők, és most vagy egy kicsit a másik elé, de előbb-utóbb a betörők is kitalálnak valamit ugye ennek ellenpontjára, vagy ellentételezésére, vagy hogy fogjon tudni, hogy fog majd bejutni. Bármit kitalálnak, azért mindenre valami megoldást ők is tehet.
1: Nekem tapasztalat alapján az a véleményem, hogy a betörőket abszolút nem érdekli, hogy kamera van, hogy közúton, hogy bárhol, hogy fényes nappal, senki, nulla, ő fogja, elviszi, nem foglalkozik vele. Fölvesz egy baseball sapkát, fölvesz egy szájmaszkot, kész, meg nem ismered. Akkor van szerencséje a betörőnek, vagy szerencsétlensége, hogyha mondjuk a mozdulataiból, a mozgásából ráismernek, és tudják azonosítani, de amúgy abszolút nem érdekli őket a
0: térségek. Hát ez esetben is szerencséje volt a rendőrségnek, mert...
1: De ám bár nagyon nagy segítség a térfigyelő kamera, mert nagyon sok rablás és betörés így gondolítanak fel. Lehet, hogy tovább tart, de...
0: Nem, pont azt gondolom meggyorsítja. Hát most gondolj bele, régen elemeltek egy biciklit, nem látta senki, nem volt kamera, nehezebben tudták azonosítani. Most a kamera felvétel alapján, mert azért könnyebb, vannak már annyira félre olyan szoftverek, amelyek tudják akár rekonstruálni az illető arcképét, annyiféle dolog van, még hogy a maszkot is visel.
1: Nehéz a bizonyítás, de azért a kamerafelvételek nagyon sokat segítenek abban, hogy baleseteket, tehát közötti balesetet felmérjenek, ki volt a hibás, ki nem volt a hibás, de ha el van maszkírozva, és csak két szem látszik.
0: Hidd el, mai világban, Karina, van olyan szoftver, az elmaszkírozottat is át tudják, ki tudják venni.
1: Hát az nem Magyarországon van.
0: De van Magyarországon is, már nem is gondolnád. Van olyan szoftver, ami olyan szinten tudja szűrni ezeket a különféle, mit tudom én, kapusznikat, maszkokat, stb., hogy meg tudják nézni. Ma már több időbe kerül, mint egy egyszerű kamerafelvétel megtekintése, mert kell hozzáértés, meg olyan szoftver, meg olyan szakember, de hogyha valami olyan bűnügy van, akkor meg tudják csinálni.
1: Több erről idő. A részéről még nem hallottam, akkor már javaslom a kerületi szerveknek, hogy...
0: Én úgy tudom, hogy van ilyen. Én
1: jó, biztos,
0: tudom.
1: Hogy van.
0: Lehet, hogy rosszul tudom, de én úgy tudom, hogy van ilyen.
1: Tehát vannak persze ilyen arcfelismerő szoftverek, de nagyon nehéz abból, vagy lehet, hogy nem használják, vagy nem tudom, de igen. De mondom, most a 13. kerületben volt ilyen rendőri razzia, és nagyon sok lopott biciklit találtak meg például, és feltették a képet, hogy akinek eltűnt a bicikli, ugye jöjjön már, és nézze meg, és válassza ki az alapján, hogy nem véletlenül az ő bicikli, tehát csak úgy kapja vissza, ha igazolja, hogy az övé, de nagyon sok bicajt volnak el rollert, mindent elviszem.
0: Most viszont mi nem lopunk semmit, hanem picit zenélünk, jön Király Linda új dala itt a lépésen.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépésre közelebb hozzá egy lépésre, jó, nem sírunk, hanem nevetünk. Az a lényeg...
2: Kielemeztük a következő
1: sztori az úgy hangzik, hogy megmentették a folyó által elsodort elefántbébit, majd visszajutatták az anyjához. Nézzük a részleteket. Egy egészen pici elefánt került nagy bajba Indiában, de halászok és erdészek összefogása végül olyan befejezést hozott, amit egy péntek délelőtti műsorba kívánni lehet. Egy újszülött elefántborjút elsodort a Tiszta folyó. Helyi halászok és erdőszeti dolgozók közösen mentették, majd sikerült visszajuttatniuk az anyjához. A sodrás elszakította a borjút az elefántcsordától, az apró állat pedig egyedül nem tudott volna kijutni a folyóból. Helyi halászok és a Baikunthapu erdészeti körzet munkatársa is ijedtek a segítségére. A mentésről készült videó az interneten is nagy figyelmet kapott. A legfontosabb pillanat viszont csak ezután következett, a megmentett borjút sikerült újra egyesíteni az anyjával. A történetet megosztó tisztviselő külön kiemelte a helyiek bátorságát és gyors reagálását. Miért érintenek meg bennünket azok a történetek, amiben teljesen idegen emberek fognak össze egy állat megmentésért? Azért, mert ez őszinte emberi érzéseket vált ki. Tehát önmagában azok az emberek is nem azért mentették meg csóró elefántot, mert nem emberek, hanem azért, mert látták, hogy szenved és egyedül nem tud kijutni. Hát ki fog neki segíteni, ha nem az emberi társadalom? Hát most egy nem csak egy állatot, egy bármit, egy kacsát, hogyha látod, hogy fuldoklik, vagy egy ludat, nem tudom, egy madarat, hát azon is segítünk, mert jó érzés segíteni, az egy jó tulajdonság, amikor emberek az állatok segítségére mennek. Például tegnap ugye a szarvas begabolyodott a függőágyba az Egyesült Államokba, hát ott is a rendőrség meg a tűzoltóság kiszabadította, hát nem csak azért, nyilván ki kellett, mert a függőágyba nem maradhat, meg ugyanígy az elefántcsa folyóba, hát belefullad, de miért hagyjuk megfulladni szegény állatot, hogyha meg is tudjuk menteni, és igazából maga a jó tett, az mindig megtalálja méltó jutalmát, és az emberek, amikor ilyet olvasnak, vagy mi is ilyet olvasunk, akkor egy jó érzéset tölti, hogy vannak jó szándékú, jó emberek még a Földön, amik nem hagyják ott megfulladni csóraállatot, akkor mondjuk hír se lenne belőle, hanem igen, mennek, és akár az életüket kockáztatva kimentik a folyóból például ezt a kis elefántborjút. Amúgy nagyon cukik ezek, olyan 100-120 kilóval születik egy elefánt, tehát akkora egy elefántbébi, mint én mondtam erre, és annyi megmondom, hogy akkora nagy, nem tudok más szót mondani, akkora nagy állat, hogy amúgy csak növényeket eszik, elgondolkodtatok, hogy csóraállat vegetáriánus, de van vagy két tonna, nagyobb, mint 4 ló egybe, vagy 5 ló. Tehát, hogy igazából is egyébként alapvetően szelíd állatok, csak azért támadnak az emberekre, mert félnek a vadon élő elefántok. Tehát, hogy alapvetően békés állatnak mondják őket.
3: Igen, és hát ugye tekintélye van az állatok között is, mert hát azért, hogyha ők így elkezdenek csordába vonulni, azért az...
2: Megreng a föld is. Meg a...
1: Az lesz az elefánt dübörgés, amiről énekelt a Kártágó.
3: Hú, igen, az annyira durva, hogy még mindig megborzongok annál a dalnál, amúgy is ugye szép lesét terült, de hogy tényleg hallod, és az ilyen igazi elefánt dübörgés van bejátszva a dalba.
1: Igen.
2: Az elefántok, ha elveszik a kölyküket, ők nagyon-nagyon depressziósak lesznek, és nem is tudnak visszatérni az életbe, tehát nagyon-nagyon megviseli őket. Olvastam erről egy könyvet is, hogy Tájföldön nagyon sok elefántrezervátum van, és a turisták elmehetnek, és végül is ott lehetnek, és bevállalhatják azt, hogy gondozzák az elefántokat, akik ott nőttek föl. És volt egy eset, hogy egy hölgy elvesztette a kislányát, és gyógyulás céljából elment egy ilyen elefánt farmra, és ott is pont egy ilyen elefántot kapott, aki elvesztette a kölykét, és mind a ketten végül is felül tudtak emelkedni azon, hogy hogy elvesztették a gyermeküket. A hölgy az azáltal, hogy az elefántok gondozása kizökkentette, az elefánt pedig úgy, hogy volt egy másik elefánt, akinek kölyke született, és megengedte, hogy gondozza. Tehát nekik azért olyan lelki világokon attól függetlenül, hogy tényleg egy két tonnás állat, hogy ezt el sem tudjuk hinni.
1: Igen, ebbe is gondolj bele, hogy azért...
2: Tehát emberi tulajdonságai vannak, és azzal is ruházhatóak föl, mert ugyanúgy olyan érzéseik vannak családügyileg, mint az embereknek.
1: Igen.
3: Hát ez így van, igen, és hát tényleg amúgy ilyen családiasan élnek, meg tényleg mindent rendesen megélnek, a gyászt,
2: az örömöket, tehát mindent ugyanúgy megélnek, és ezért szoktuk, vagy ezért...
1: Igen, és sajnos az a baj, hogy az emberek annyit az elefánt csontért, annyit vadászták őket, hogy már egyre kevesebb van a világon, és egyre nem véletlen, hogy egyre jobban félnek az a néhány száz vagy néhány ezer vadon élő elefánt, aki még valamilyen szinten megél a természetben. Nyilván más az, hogy állatkertekben meg ilyen rezervátumokban élnek, ahol gondozzák őket, ők másképp élnek. Amúgy, ha belegondoltok, az is egyfajta stressz, most állandóan kifutón lenni, állandóan ott gondozgatnak, stb. Jó, persze, úgymond tejbe bajba fürdik az az elefánt, akinek szó szerint, nem szó szerint, de mondhatnám azt, hogy kaját kap, fürdet, vagy nem fürdetik, de ugye megteremtik neki azt a környezetet, amiben ő meg tud lenni, és ettől függetlenül mégis be van zárva. Tehát, hogy az sem a legjobb, amikor én ezért szeretem az állatkerteket, de azért nem szeretem, mert azok az állatok nem a környezetükben élnek, hanem egy mesterségesen kialakított környezetben, és ez az emberek úgymond megcsodálására találták ki, aminek van előnye is, hátránya is, mert például így tudnak megmenteni különféle fajokat, vagy fajfenntartás célból.
3: Hát, hogy az emberekhez egyáltalán közel hozzák, mert ugye hát azért mindenki nem megy el a dzsungelbe.
1: Ja, hát nyilván, persze, csak hogy ugyanakkor azoknak az állatoknak, hogyha belegondoltok, nem tudom, hogy milyen megélés neki. Lehet, hogy úgy fogják, hogy egy börtönben vannak, még hogyha a szobonon is élnek, de tehát,
3: biztos,
1: hogy...
3: Mert
1: azt nem tudom, hogy ők ezt lelkileg, hogy élik meg.
2: Szerintem megszokják, mert érzik azt, hogy biztonságban vannak.
3: Igen. Hát,
1: jó, ez is igaz, tehát ez a másik rész, hogy biztonságban.
3: De amúgy mondjuk a vadonban is nekik azért olyan szempontból könnyebb, mert ugye nem vadászik rájuk senki, ők sem vadászik állatra.
1: Akkor nem, de az helyzet, hogy az emberek az elefántcsontért vadasszák őket, vagy vadászták őket. Most már tiltott. Nem, most már tiltott a vadászatuk, viszont nagyon értékes az elefántcsontból készült dolgok. Tehát nagy csillagászati ára van egy elefántcsontból készült bármi.
3: Elefántcsontból készült, nem tudom, egy késnek a elét, vagy egy nagyon sok minden.
2: Hát ékszereket csinálnak bele, bútor kiegészítőket, sok minden, de hát igen, tehát én inkább meghagynám az elefántoknak.
1: Én is. Viszont menjünk tovább egy másik hírrel, egy kis tudományos hír. Elég lehet megszagolni a csokoládét, és már is többet teljesítünk edzés közben.
2: A vágy egy tábla Vilka Csokira.
1: Hallgass meg a hírt, jó? Van egy tudományos eredmény, amely valószínűleg sokkal népszerűbb lesz, mint az a tanács, hogy edzés előtt tegyünk brokkolit. Kutatók szerint már a csokoládé illata is hatással lehet a teljesítményre. Egy kisebb kísérletben 23 edzett férfi végzett súlyzós gyakorlatokat úgy, hogy közben étcsokoládé, tejcsokoládé vagy kontrollillatot kaptak. Csokoládé illat mellett több ismétlést tudtak teljesíteni. A résztvevők éjszakai koplalás után lábnyújtó gyakorlatokat végeztek. A 90%-os étcsokoládénál átlagosan 18-szal több ismétlést teljesítettek, mint a kontrollhelyzetben, míg a tejcsokoládénál 9-szel többet. Érdekes módon közben nem érezték nehezebbnek az edzést. A kutatók szerint az illat az étvágyra, a kellemes érzésekre és ezen keresztül a teljesítményre is hathatott. Fontos azonban, hogy ez egy mindössze 23 résztvevős feltáró kutatás volt, ezért még további vizsgálatokra van szükség. Ha egy kellemes illat valóban javíthatná a teljesítményeteket, milyen illatot választotnátok munka vagy sport közben?
2: Hát a csokoládé, a vanília illat, a fahéj, azok nagyon-nagyon-nagyon finom illatok. Mm. Tehát én ezeket választanám. Tehát egy túró csoki illata, vagy egy kávé illata, nagyon szeretem. Mm.
1: Egy finom női illattól nincs jobb, úgyhogy én a párom illatát választom. Meg is fogom neki mondani, hogy az illatát itt kell, hogy hagyja, hogy szagolgassam műsor előtt.
2: Veszel neki vaníliás csokis karamellás szúcsfürdőt, bármelyiket lehet kapni.
1: De nem, nekem nem hoz lázba vaníliacsoki, mondom, a párom tegyed illata hoz lázba.
2: Ja!
1: Érted? Erről beszélek.
2: Te illat szegény pasi.
3: Igen, mert ha már használsz most vanília, hogy...
1: Na, valószínűleg attól többet teljesítenék.
2: A vaníliától?
1: Valószínűleg attól többet teljesítenék.
3: Természetesség lesz. A vaníliától?

Cici pici száj, ez a cici pici bár, amit überel a bulis, már a tenyerem is fájja, hogy csattan és pattan, alatta maradtan is recsen. Hé, hey, bébi, veled egy lettem, pirosodik is már a bőr.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Azt a mindenét, hogy megy az idő, 9 perc múlva dél, húristen, szó szerint rohan az idő. Na megyünk, mi is tovább rohanunk. Méghozzá fiatalok 22 000 használt sportlabdát mentettek meg a szeméttől. Egy kaliforniai parkban a hétvégi tenisz, hogy annyi és tenni és pickleball labda gyűlt össze, hogy szinte színes szőnyeget alkottak a földön. A cél azonban nem a játék, hanem az újrahasznosítás volt. Diákok és önkéntesek 1213,30 kilogrammnyi, nagyjából 22 000 használt sportlabdát gyűjtöttek össze újrahasznosításra. Ezzel a Guinness világrekordot is felállítottak. A fiatalok által vezetett úgynevezett Another Bounce szervezet a Habits of Buster non-profit szervezettel fogott össze. Hónapokon át gyűjtötték az elhasznált tenisz és pickleball labdákat, amelyeket máskülönben valószínűleg hulladéklerakóba kerültek volna. A Santa Monica-i Reedportban végül lemérték hatalmas mennyiséget, több mint 1,2 tonna gyűlt össze, ami körülbelül 22 000 labdának felel meg. A kezdeményezés egyszerre lett környezetvédelmi akció, közösségi program és világrekord. Mi az a hétköznapi tárgy, amit szerintetek sokkal gyakrabban lehetne újrahasznosítani, ahelyett, hogy egyszerűen kidobjuk?
2: A bajosdoboz például ilyen tárolásra lehet használni.
3: Igen, az ilyen tároló dobozok.
2: A kupakokat kitámasztónak.
1: Az ehető tányérokat megeszed?
3: Igen, azt már nem hasznosítod újra, csak éppen
1: csak nem dobod. Csak Sanyi, ennyire éhes megenni a tányért.
2: Hát mégis a papír,
3: csak hallottam róla.
2: Figyelj, ostya tányér van, tehát gondolom, ha ostyából van, megeheted utána.
3: Aha, biztos. Hát ez ilyen olyanok lehetnek, mint a tölcsérek, a fagylalt.
2: Igen.
1: Életemben nem ette. Tettél már Karina ehető tányért?
2: Nem, de hallottam róla. Ez nem, ugye ehető bugyi van. Hát ehető bugyi van, arom hát gondoltam ehető tárgyat.
1: Ehető bugyi?
3: Az igen. Már nem ostjából van.
1: Nem, az ehető bugyi. Van. Én úgy tudom, hogy csokiból van.
2: Igen, én is úgy tudom.
1: Az de van, nem van. Tudom, engem az annyira nem hoz lázba, és lázba hozod, de az, ami a bugyi alatt van. De önmagában de hát az, hogy nem, az, hogy leegyem a páromról a bugyját.
2: Na,
1: ez ne. Hasonló, mint a tejszínhab. Hát most...
2: Nem, ez az ehető csoki bugyi sokkal jobb. Szerintem figyelj, kapsz egyet majd 40. szülinapodra is, vagy kipróbálj.
1: Mit, egy ehető bugyit?
2: Igen.
1: De inkább a párom szülinapjára kéne venni, nem? Hogy fölvegye és legyem róla.
2: A tiéd előbb van.
1: Ja, ez igaz. Jó van, és akkor én adom a páromra, és róla eszemre, ért?
2: Pontosan nagyon jó, megbeszélünk. Királyság, jó lesz.
1: Azt a mindenit, mit ki nem találszok? Nem tudom, tehát valahogy ezeket az ehető ruhákat annyira nem, de na, kinek mi. Menjünk tovább szerintem, méghozzá. Egy 16 éves fiú több mint 40 országot kapcsol össze, hogy segítsen a demenciában élőknek.
2: Szép.
3: Na, az egy szép
1: a válasz. Közösségi média kapcsán sokszor a kihívásokról, influencerekről és vírusvideókról beszélünk. Egy fiatal viszont arra használja a netet, hogy több mint 40 országban kapcsoljon össze embereket egy közös ügy érdekében. A tínédzser Aria létrehozta a Memory Matters nevű kezdeményezést, amely a demenciával és memóriazavarokkal élők támogatásával foglalkozik. A projekt már a több mint 40 országot érint. Aria célja az volt, hogy nagyobb figyelmet kapjanak azok az emberek, akik a memóriazavarokkal élnek, valamint családtagjaik és gondozóik. Ez fiatalokat és önkénteseket kezdett összekapcsolni az internet segítségével. A kezdeményezésből idővel nemzetközi közösség lesz, amely már több mint 40 országot ér el. A projekt különösen jó példája annak, hogy az online világ nem csak szórakoztatásra használható, egyetlen fiatal összletéből nemzetközi segítségnyújtó hálózat is kialakulhat. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy egy jó internetes ötletből valódi offline közösségi változás is legyen? Hú, ez egy nehéz kérdés.
2: Pont ez, hogy egy fiatal ne csak arra használja a telefont, meg a médiát, hogy a közösségi médiát, hogy klikkelgetünk, meg szívecskéket küldünk, hanem az ötleteit megvalósítsa, mert itt ér el egy csomó embert. És a demencia, mint betegség, az egy nagyon-nagyon felderítetlen és eléggé ingoványos terület.
3: Hát igen, és egy ilyen fontos célt szolgálni, az azért ilyen fiatal korban lelős. És
2: itt tudsz megérinteni egy csomó embert.
3: Igen.
2: Tehát ezt felhasználod, már jó vagy.
1: Nagyon jó, bár hogyha én memóriazavaros vagyok, nem tudom elképzelni, hogy rajtam hogy tudnak segíteni, de jó. Valahogy azt elképzeli. Tehát a gyakorlati megvalósításról nem szól a hír, hogy miben segít. Értem, hogy segít, csak nem értem, hogy ez hogyan. Hogyan létre?
2: Hát tapasztalatokat cserélnek, gondolom, gyógyítási technikákat, összefognak az emberek, tehát azért egy Alzheimer-kóros vagy egy memóriazavaros emberrel együtt élni, támogatni, segíteni, tehát ez egy olyan kihívás a család számára, hogy egyszerűen nem tudod elmondani a gondjaid, a problémádat. Itt megoszthatod, tanácsokat kaphatsz, segítséget kaphatsz, vigyáznak rád, nem, tehát olyan ötleteket osztanak meg, amire lehet, hogy te nem is gondolsz.
1: Támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket, de azokat is, ahol például Calvin Harris 1,6 millió ember előtt DJ-zett. Guinness rekord lett belőle. Egy DJ számára már néhány tízezer ember előtt zenélni különleges élmény lehet. Calvin Harris előtt viszont azkora tömeg állt, hogy egy közepes méretű ország lakosságát is kiadná. Calvin Harris São Paulo-ban tartott ingyenes DJ szettjét becslések szerint 1,6 millió ember nézte a helyszínen. A teljesítményt most hivatalosan Guinness világrekordként is elismerték. A koncertet még február 8-án rendezték São Paulo-ban egy karnevár előtti utcai rendezvény részeként. A fellépés ingyenes volt, a hatalmas tömeg pedig megtöltötte a környéket. A Guinness World Records ellenőrzése után szeptemberben hivatalossá vált, hogy Harris felvétele rekordot ért. A becsült 1,6 milliós nézettség különösen látványos adat, ennyi ember egyetlen DJ szettért már önmagában kisebb várostengert alkot. Egy ekkora koncertben szerintetek meg fontos maga az előadó, vagy egy ponton már inkább az válik élményé, hogy másfél millió ember egyszerre ugyanazt a zenét hallgatja? Szerintem mind a kettő, és azt tudtátok, hogy Szlovákia 2 millió lakossal rendelkezik? Tehát Szlovákiát majdnem betette ez a 1,6 millió.
3: Egy Szlovákia. Kitette. Igen.
1: Hát hihetetlen.
2: Ugye az embereknek szükségük van erre.
3: Igen, tehát szerintem, aki nem jár koncertre, annak is ez az élmény így sokat jelenthet, de ugyanakkor meg megvan a koncertélmény is, nyilván a Calvin Harris rajongóknak pláne. Tehát hát igen, ez így a kettő a...
1: Bocsánat. A helyzet az, hogy dél van. Ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Karinával, Sanyival és Robi, vagy Karinát, Sanyit és Robit hallottátok. Velünk holnap a Belevalósóban is találkozhattok. Este 6-tól. Addig is sziasztok.
3: Sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
6: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy Il-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.gd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben. A szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
11: www.hankozidigital.hu.
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
14: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
13: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
14: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
13: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
14: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
13: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket.
15: Rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

mai műsorunk címe a vietnámi háború és a háborúk elleni tiltakozás a rockzenében. Köszöntöm Önöket rocktörténeti sorozatom mai adásában. Gondolom, sokan felismerték a bevezető zenét. Igen, ez valóban Hair musicalből, illetve a filmből van. Azt látjuk a filmben, amikor a főhős a többi katonatársával együtt menetelnek és szállnak be a repülőgépbe, ami Vietnámba szállítja őket. Mai és a következő műsorunk azt mutatja be, sok-sok zenével illusztrálva, hogy a vietnámi háború milyen nyomokat hagyott a rockzenébe, illetve a rockzenészek hogyan reagáltak erre, és az ezt követő háború.

lassan már több mint 50 éve, hogy 1973. január 27-én az Egyesült Államok súlyos veszteségeket elszenvedve kilépett a vietnámi háborúból. A közel 10 éven át tartó viszály alatt soha nem látott, mindent elsöprő tiltakozás hullám indult meg Amerikában, melynek a kulturális vetülete a poptörténelembe is nagyon mély nyomot hagyott. Az 1965-től 1975-ig tartó vietnámi háború az USA történelmének a leghosszabb fegyveres konfliktusa volt, melyben több mint 58 ezer amerikai katona esett el. 1964 és 73 között 2,5 millió amerikai férfit soroztak be. Három dalt mutattak be ebből az időszakból. Első, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Ha a vietnámi háborúról szó filmekre, és ezáltal általában a háborúra gondolunk, szinte mindenhol ez a dal kíséri a képeket. Nem véletlen, hiszen ez az 1969-es szám lett a háború ellenes megmozdulások egyik legfőbb himnusza. Ezért számos rendező ezt álmodta a pusztításról szóló jelentetei alá. A cím arra utal, szerencsés fiak, hogy vannak szerencsés és kevésbé szerencsés fiak Amerikában. Azért írtam ezt a számot, mert háborús veteránként undorítónak találtam, hogy egyeseknek politikai és pénzügyi privilégiumaik miatt nem kellett a háborúba menniük, nyilatkozta a szerző. Második dal Jimi Hendrix-től a Machine Gun. Igen, ez a másik megkerülhetetlen korabeli filmzenét Jimi Hendrixhez köthetjük. Ő is számos dalban dolgozta fel, mind a vietnámi háborút, mind a fekete polgárjogi mozgalmakat. Virtuóz, őrült gitártechnikájával önmagában is kifejezte az értelmetlen pusztítás hangulatát, de több dalában a szövegben konkrétan is utal erre. A Machine Gun azért jó példa erre, mert ezekben az effektektől, a gitárban előcsalt pokali zörejektől egyből mindenkinek beúrik a fegyverropogás, a helikopter kerepelés, a halálsikoly. Miközben Hendrix arról énekel, hogy gonosz emberek kényszerítenek másokat az ölésre. Ebből a dalból sosem készült stúdiófelvétel, egy koncertfelvételt fog bemutatni. A harmadik dalt Charlie Daniels Band játsza, az a címe Still in Saigon.

Amint az Egyesült Államok beavatkozott a második indokínai háborúban, a polgárjogért éneklő szerzők imár ezután a hadviselés ellen is protestáltak. Az elkövetkező néhány évben a háború ellenes tiltakozás több amerikai egyetemre is átterjedt. Hamarosan folkénekesek és rockstárok is megjelentek a nagygyűléseken. A háború eszkalódása azt jelentette, megteremtett azt a lehetőséget, hogy egyre több és több fiatal soroznak be hadseregben. Ebben a hangulatban született meg az I Feel Like I Am Fixing to Die című dal, melyet Country Joe McDonald írt. A keserű szövegű szerzemény, idézek egy sort: legyetek ti az elsők a környéken, akinek a fia egy dobozban jön haza. Ez a dal jelképe lett a tiltakozó akcióknak, újra és újra felcsendült a tüntetéseket, a fiatalok már egymásnak énekelték. Az első dalt, tehát játssza Country Joe McDonald, a második Billy Joel-től a Good Night Saigon, és harmadik Rolling Stones Gimme Shelter. A Gimme Shelter nem véletlenül szerepel rendszeresen első helyen a Stones legjobb dalait felsoroló listákon. A világ egyik legeredetibb riffjével indul, hátborzongatóan szép vokála folytatódik, majd egy erőteljes zogásba fordul. A háborút, a félelmet és a gyilkosságot tematizáló dal a zenekar 1969-es Let It Bleed című albumán jelent meg először. Jagger úgy nyilatkozott róla, hogy a vietnámi háború erőszakos időszaka ihlette.

1967. októberében hozták először színre a vietnámi háború ellen tiltakozó mozgalom egyik fő jelképévé vált zenei darabját, a Hert. A műben felcsendülő szerzemények háború ellenes hippi himnuszokká váltak. Az új stílus teremtő alkotásnak a szövegét, mely egyúttal több tabut is megdöntött, James Rado és Jerome Ragni írta, zenéjét pedig Galt McDermott szerezte. A Hert sikere szinte megállíthatatlan volt, 1750-szer játszották a Broadway-n, és 12 évvel a bemutató után Milos Forman rendezésében filmet is készítettek belőle. Műsorunk elején már játszottunk egy musicalből egy dalt, most az Aquarius-t fogjuk bemutatni. A másik dal címe The Unknown Soldier, játssza a Doors. Várj, amíg elmúlik a háború, és amíg mindketten egy kicsit üdösebbek leszünk, az ismeretlen katona. Indítja halkan Jim Morrison az Unknown Soldier című dalt, hogy másfél perc múlva már a sereg menetelését hallgatva idézze fel a hallgatókkal egy asztalon katona halálát, és a módját annak, ahogy az egész konfliktus bemutatta és ábrázolta az amerikai média. A Doors 1968-ban adta ki ezt a dalt, és mivel háború ellenes szerzeménynek számított, számos rádióban betiltották.

A legendás 69-es Woodstocki Fesztiválnak a Flower Power szárnyalása és a hippie generáció mámoros örömünnepe mellett szintén volt egy háború ellenes felhangja. Ebben az időszakban a protestdalok új köntöst nyertek, a korábbi folkos beütésű számok helyett immár tiltakozó rockdalok is születtek. A politikai demonstrációk egybeolvadtak a kulturális megmozdulásokkal. A hippie-éra két kedvenc San Franciscói zenekara, a Jefferson Airplane és a Grateful Dead szintén kapcsolatba hozható a korabeli mozgalmakkal. Lejátszásra kerülő dalok: Jefferson Airplane, Volunteers, Grateful Dead-től az Uncle John's Band, valamint egy emlékezetes momentuma volt a Woodstocki népünnepének, amikor a fesztiválozók az Egyesült Államok zászlóját égették el, majd Jimi Hendrix eljátszotta az amerikai nemzeti himnuszt egy meglehetősen szokatlan verzióban. Hallgassuk meg Jimi Hendrix dalát egy élő felvételről.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Osztrák óriás cég újíthatja fel a budapesti K-hídat, jogutód nélkül jogilag is megszűnt 14 kekva. Az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítása teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Bringing back the old school sounds.
11: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek duvá.

Üdvözlöm, kedves hallgató! A Duvap édes kis szomorkás történetébe jutottunk az 50-es évekig. Pontosan egy dzsungelbe jutottunk el, a Kedetz 1955-ös számába. A címe Stranded in the Jungle.

0: Az együttes arról volt híres, hogy többnyire feldolgozásokat, mások által készített dalokat hozott újra a piacra. Ezt a számot is eredetileg a Jay Hawks énekelte, de a kedvenc érte vele a R&B listán a negyedik, a pop listán a 15. helyet.
1: Meanwhile, back in the States.

hagyd meséljek el egy érdekességet a Klavesz együttesről. A popzene történetében talán ők az egyetlen olyan együttes, akiknek a számai nagy részét egy hanglemezgyár elnöke írta. Jelen esetben az Atlantic Records elnöke Ahmet Ertegán nagyon bízott az együttesbe, és 8 olyan dalt írt, amelyek a kislemezek A vagy B oldalán jelentek meg. Hallgassuk meg ebből az időszakból az Eternals slágerét, Rocking in the Jungle.

Mielőtt rátérjünk a következő számra, hagyd mondjak el egy érdekességet, hogy ekkor az 50-es évek közepén jelent meg az úgynevezett pseudo-duvap. Ez a név is utal rá, hogy nem igazi duvap zenéről beszélünk, ez magyarul azt jelenti, hogy olyan együttesek jelentek meg, vagy szólóénekesek, ahol a szólóénekes vagy egymagába, vagy egy másikkal közösen énekel egy duvap stílusú dalt. Ők maguknak duvapnak nevezik, de igazából nincs mögöttük valódi együttes. Hallgassuk meg a Rosie and the Originals-től az Angel Baby-t ebből a korszakból.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

következő énekesről elmondanék pár szót. Ő is a pseudo dvaposokhoz tartozik, úgy hívják, hogy Ron Holden. Őt, az a érdekesség róla, hogy őt egy börtönbe fedezték föl. Egy kis zenekarban játszott, koncertezett, és valami koncert szünetébe kiment az épület elé, ott elkezdett cigarettázni, állítólag kábítószerezni, és körbe kínálta a füvet a fiataloknak. A rendőrök elkapták, lezárták 3 hónapra, és a börtönbe meghallotta őt egy Larry Nelson nevezetű sheriff énekelni. Ő már régóta játszott a gondolattal, hogy a popzenével kéne foglalkozni, megtetszett Ron Holden zenéje és éneke, és ezután lemezproducer lett. Holden leghíresebb száma a Love You So, ezt hallgatjuk most.

előbb beszéltem Pseudo Duvapról, még szintén engedjék meg, hogy megosztak egy ilyen speciális kifejezést, a duovapot. Ugye a zenét mi duvapnak hívjuk, de ebben a korszakban megjelentek duók, énekesek, akik duvap zenét játszottak. Elsőként hallgassuk meg egy ilyen számot Dontól és Juantól. Don and Juan, What's Your Name?

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

Don és Juan után még egy duvap duóba hallgattunk bele, mert úgy hívják, hogy Johnny és Joe, és arról énekelnek, hogy itt megy a szívem.

időben eljutottunk 1958-ig, érdekes jelenségnek leszünk tanúi. A 50-es években az együttesek, duvap együttesek szinte 90%-ban fekete, négerből énekesekről álltak. 58 körül megjelentek a fehérek, és ezen belül is az olaszok. Egy későbbi műsorban majd fogunk a olasz zenéről beszélni. Ma hallgassuk meg az első ilyen ismertebb együttest, Dion és a Belmonts, aki

ezt a számot Dion and the Belmonts éneket, a szám címe az volt, hogy a Teenager in Love, tehát egy szerelmes teenager. A műsor hátterévő részében már csak fehér bőrű duvapi zenészeknek a számait fogom játszani, mindnyájan olaszok. Pontosabban olasz származásúak, elsősorban nagyvárosokból, New Yorkból, Bronxból, Brooklynból jöttek. A feketékhez hasonlóan az olaszok is nagyon vallásosak voltak, általában szinte mennyezik a zenészeket, majdnem mint templomba, templomi kórusokba kezdték a fellépéseket. A legismertebb képviselők, a nevük is érdekesek, az elegánsak, the elegance, aztán a capriak, the caprice, a mystics és a classics. Először hallgassuk meg a elegánsaktól a Kis Csillag című számot.

szám címe Little Star volt, és énekelte a elegáns zenekar. There's a moon out tonight, let's go strolling. Már is elérkeztünk 1961 nagy slágeréhez, a Holdas éjszakáról. A Caprice énekli a szám címe There is a moon out tonight.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsoromat. A Mystics együttes csodálatos dalát, a Hashabite hallottuk. Kövesse legalább egy ugyanilyen szép nóta, esküszöm, This Eye Square, énekel a The Skyliners együttes.

zenei barangolásunk során eljutottunk a duvapnak ahhoz a korszakához, amit pop duvapnak nevezünk. Az 50-es évek második felére a duvap egyre népszerűbb lett, nem csak a feketék, hanem a fehérek között is. Felfigyeltek rá a menedzserek, a lemezkiadók, elkezdődött a duvap komercializálódás.

Ekkoriban gyakorlatilag kétféle zenét játszottak. Néhányan azt a zenét játszották lemezre, amit az utcán hallottak, mások pedig azt, amit a lemeztársaságok menedzserei álmodtak meg nekik. A lemeztársaságoknak nagy hatalmuk volt, a legtöbb csapat szó nélkül engedelmeskedett neki. Ebben a reményben több csapat is az úgynevezett kiművelt stílus irányába indult. Hallgassuk meg ebből az korszakból Four Letts együttes Isztambul számát.

A Four Lads egy fehér énekesekből álló kanadai együttes, egy eredetileg 1928-as dalnak az újra feldolgozását hallgatjuk. Was once New Amsterdam, why they changed it I can't say, people just liked it better.

Más lemezmenedzserek ezt a stílust ötvözték a tinédzserek által kedvelt klasszikus duvappal. Nek az eredménye három dolog lett. Létrejöttek az úgynevezett cover lemezek, amikor azonnal lekopintottak egy korábbi vagy egy az akkor is lágert. Másik, hogy tovább lágyították a tipikus duvap hangzást, amely igazából egyre szélesebb hallgatói réteget tudott bevonzani. A harmadik pedig az volt, hogy jazzesítették a régi standard zenét, ezzel a fiatalok számára is érdekesítették. Ezeket nevezzük együttesen pop duvapnak.

zenei rendezők gyakran gyengítették, vagy egyszerűen töröltek duvap elemeket a zenéből, így ezzel elfogadhatóvá lett az konzervatívabb idősebb emberek számára. Ritkán használták a falzettót, a basszus sem jelent meg külön, hanem beolvasztották a kísérő vokálba, és egyszerűbbek lettek a refrén.

ezzel a megoldással dalamosabb lett a zene, mint az által duvap szerzeményekben. Az ütem kevésbé lett fontos, ezzel a sikerrel aratott nagy sikert az Avalons előbb hallott My Heart's Desire száma, vagy pedig a Fidelites együttesnek The Things I Love.

A popos Doo-wop felé vezető útnak a másik lehetősége az volt, hogy régi úgynevezett standard dalokat dolgoztak át Doo-wop verzióra, ilyen például a Skyliners, a Pennies from Heaven című szám. A Skyliners,

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duváb zenéjéből válogat Eszes István.

A The Priest egy, ahogy említettem, egy fehér énekesekből álló zenekar. 1956-ban alapította a 13 éves Joey Lanzano és a 16 éves Tommy Biaglo. Szép, franciás hangzású nevüket egy néger énekestől kölcsönözték.

Ők voltak a The Freeze, számuk címe Have You Heard? Ahogy jeleztem, a 60-as évek elejére ez a korábbi klasszikus doo-wop kezdett kifutni. Talán a tánc mutatja meg az érzelmeknek ezt a változását. Emlékszünk, az 50-es évek tínédzserei szerették a lassú, összebújós táncokat. A 60-as évek fiataljai már a gyors táncokat kedvelték, ahol a párok nem is érintkeztek egymással. Nagy sikert hozott Csabi Checkernek és a kísérletének, a Dreamlovers-nek a Twist,

0: Music to make love to.
1: Szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged ott.

folytassuk barangolásunkat az 50-es évek zenéjébe. Mielőtt zenét játszanánk, pár szót beszélgessünk a lemezlovasokról. Amerikában az 50-es évek elején a lemezlovasok igazi egyéniségek voltak. A saját elképzeléseket valósították meg, semmi nem kötötte a kezüket, együtteseket, énekeseket tudtak sztárolni, vagy buktatni. Aztán az évtized végére ez is ipaszerűvé lett, helyettük jöttek a kevésbé elkötelezett lemezlovasok, akik mechanikusan azokat a dalokat játszották, amiket a rádiótársaság felvett a játszási listára. Ezzel született meg az úgynevezett Top 40 forma, ami az 50-es évek végén indult Amerikába, és gyakorlatilag itt ma Magyarországon is sajnos ez érvényesül. Az állomások azokat a számokat játszották, amelyek a lemezboltok eladási listáin a legnépszerűbbek voltak. Ez aztán betette a kaput a kisebb, független lemeztársaságoknak, akik nem volt elegendő pénze a felvételék reklámozására. Mivel nem tudták promotálni a lemezeiket, az új emberek nem vették, és a rádió sem játszották a számaikat.

az 50-es évek végén alakult ki, hogy a tini körébe fiatal sztárokat kezdtek bálványozni. 1959-ben egy sor ilyen fiatal, jóképű, fiatal énekes lépett a palondra. Frankie Avalon, Fabian, Bobby Rydell, Bobby Darin, Bobby V vagy Bobby Vinton. Mi most Frankie Avalontól hallgatjuk a Young Love című szám.

Frankie Avalonnak az első nagy sikere 1959-ben a Venus című szám volt. 1962-re nagyjából kifutott az énekes karrierje, utána filmekben szerepelt, utolsó ismert szereplése 78-ban a Grease című filmben szerepelt.

következő énekes, akinek játszom egy számot, Bobby V. Bobby V-nek a karrierje sajnos egy tragédiával indult. 1959. február 3-án zuhant le Buddy Holly repülőgépe. Ők koncertre tartottak Minnesota fele. Így, mivel meghaltak, a koncertszervezők körülnéztek, hogy ki tudnának a színpadra állítani, így a 15 éves Bobby V feléphetett a Minnesota-i koncerten helyettük, és ez indította el a karrierjét. Érdekességét hagy jegyezzem meg, hogy zenekarában egy időben játszott a fiatal Bob Dylan is. Bobby V karrierje során összesen 38 sikeres a poplistára feljutó számot adott ki. Sajnos 2016-ban meghalt. A következő szám, amit tőle játszunk, az Bobby V, a True Love Waits.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüffertőzést észleltek egy fővárosi kórházban, 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedés eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött. A hétvégére visszatér az indián nyár, egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható, csapadékra kicsi az esély. Pénteken a legmelegebb órákban 17-21 fok lesz, szombaton és vasárnap már 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor hajnalban csípős hidegre kell készülni.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Na, kedves emberek, hát egy újabb formabontó adás, nem ezzel terveztem megint a kezdést, nem ezzel terveztem megint a tartalmat, de hát képzeljétek el, hogy a kis Fiat Topolinot sikerült egy pár órára elhoznom, gurulnom bele, körbejárnom, stb. Így hát ma a Fiat Topolinóval kezdem az adást. Hallgass csak!
1: Kedves emberek, a mai főszereplőnk az nem lesz más, mint a Fiat Topolino. A Fiat Topolinóra, amikor ránézel, akkor nem is tudod eldönteni, most ő autó, vagy motor, vagy micsoda. Hát elárulom neked, ő egy moped autó, azaz 45 km per órával fogsz vele menni maximum. Előről, amikor ránézel, akkor hasonlít a régi Fiat Topolinóra, azaz az 500-as Topolinóra, mind a műanyagnak a kialakítása, a vonalai, a lámpája, az irányjelzője, meg minden ilyesmije. De ha oldalról ránézel, hát akkor mindenre hasonlít, csak a kis Topolinóra, nem? Oldalról nem is tudja az ember elmondani, hogy mi ez a kis autó, tényleg mint egy picike kis buborék, de aranyos, szerethető, élhető autó. Pici kerekek, egyébként a kerekek azok nagyon hátra, tehát hogy az autónak a szélére vannak rakva, mind hátrafelé, mind oldalra, ezáltal úgy fog viselkedni, mint egy kis Dodge szó szerint, vagy mint egy kis targonca, és majd, hogy nem a hátsó tengelyen ülsz rajta, nem teljesen, de nagyon közel ülsz a hátsó tengelyhez, és hátul is az igaz rá, mint előről, hogy a kialakítása, a vonalvezetése, a vonalai, a dizájn megoldásai, azok bizony olyanok, mint az a bizonyos régi 500-as Topolino, és egyébként nem is 45-tel, hanem csak 40-nel fogsz menni hivatalosan a ráragaszott matrica alapján is.

A teteje az úgy néz ki, mintha le tudnád nyitni, tehát olyan, mintha egy ilyen vászon tető lenne, de ő nem vászon, ő műanyag tető, és nem fogod tudni lenyitni, viszont van egy óriási ablak, amin ömlik be a fény a tetőn, ez is jó pofa. Valamint az egy érdekes megoldás, hogy maga az oldalsó ablak, ez ugye ide szépen fölhajlik, tehát így fölhajtod az ablakot, ez szerintem egy ötletes megoldás, és rendesül ott is marad, tehát nem fog szépen lehuppanni, lefittyenni, lekókadni, még menet közben sem, tehát tényleg masszívan ott marad, ilyen kis mágneses megoldással szerintem szerethető, és amikor a mágnest először meghúzod, akkor ugye be is tudod ezt az egészet szépen csukni, ha akarod, de én most hiszem tudom. A tükre, a külső visszapillantó tükre az egy kis fél gömb, és nem lesz benne az irányjelző. Itt csak elő, meg hátul van irányjelző. Na hát ez a érdekessége a Fiat Topolinónak, hogy az egyik ajtaja, menetirány szerinti jobb oldali ajtaja az ugyanúgy nyílik, mint egy hagyományos gépjárműnél, tehát ott utcázbe, viszont a vezető oldali ajtónál ott ilyen kis furcsán hátrafelé, csak kimondom, szóval hátrafelé fog nyílni, és akkor így fog szépen belehuppanni, illetve kiszállni belőle. Az ajtót, amikor kinyitod, a vezető oldali ajtót, akkor hát azt fogod látni, hogy viszonylag ilyen puritán egyszerű a megoldás, de nagyon kényelmes egyébként az ülése, mint ülőlapban, mint hátámlában, a hátámla az át is van fúrva, vagy lukasztva pontosabban, és így legalább látod azt, hogy mi van az ülés mögött, úgyis az ülés mögé fogsz tudni pakolgatni némi cuccot, azon kívül fogsz pakolgatni az ajtóba egy ilyen hálós, elég nagy területre is cuccot, valamint elől, a műszerfal előtt is van egy óriási nagy távról rekesz, azért oda is bele tudsz pattintani egy csomó minden apróságot, vagy valami ilyesmit, hogyha nem

Ami érdekessége, kettő dolog. Beleültem, kettő dolog az érdekessége. Az egyik érdekesség az az, hogy egy szallaggal fogod behúzni az ajtót, és egy másik szallaggal itt elől, a kormányoszlop mellett, az ajtó meg kormányoszlop között fogod meghúzni, és akkor kinyílik az ajtó. Viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy az anyósülés előtt viszont nincs előszalag, a behúzó szalag az ajtón rajta van, hanem az ülés mellett van egy szalag, és ha ott meghúzod, akkor az anyósülés ajtaja, az úgy nyílik, mint egy hagyományos autónál, tehát előrefelé, kifelé nyílik, míg a vezető oldali ajtó, az pedig hátrafelé, tehát hogy hátrafelé fogod kinyitni az ajtót, mint egy ilyen szárnyat. Ez egy érdekes megoldás, de vidám megoldás. A műszerfala nagyon egyszerű, azt mutatja, hogy mennyivel mész, azt mutatja, hogy mennyit tudsz még menni, hogy mennyire vagy mennyire feltöltve, illetve hogy hány kilométer van az autóban. Hát mutatom nektek, még nincs benne 1000 kilométer sem, és már is teszteltük. És már ráadásul nem először, hiszen a prémium autóházban már ültem benne az autóban, amikor ott volt egy rövid hétvégére. Elől, hogy ez a tárolórekesz, amit ráadásul patenttal be is patentolod, és akkor nem fogod előtted sem lifegni, rezegni. Van egy A-oszlop pont elől, és az A-oszlop meg az ajtó között van egy kis ablakunk, hátul ugyanez az ablak, illetve ugyanilyen ablak megtalálható, a napfénytetőről már beszéltem, a módválasztónk nagyon egyszerű, van egy rökvert gombunk, egy nulla gombunk, illetve egy D gombunk, valamint van egy USB-s töltési lehetőségünk, van egy szélvédőnk, van egy elakadási jelzőnk, és hát van egy ventilátorunk, ami egyébként nem klíma, hanem tényleg szó szerint csak egy ventilátor előről ömleszti be a levegőt. Mit kell még mondani az autóról? Hát kettő pedál, hiszen ő egy elektromos autó, hagyományos kézifék, a nullát azért megnyomom, hiszen a gyújtás rajta van, hogy elinduljak az autóval. Szóval Fiat Topolino, így most röviden ennyi, de imádom, és hát megpróbáltam róla menet közben is beszélni, a zene után az jön.

akkor legyen egy hosszabb videó is erről a kis Fiat Topolinóról, kézifék ki, direktbe be, irányjelzés, tükrökbe belenézünk, és szépen elindulunk a Fiat Topolinóval. Gurulok egy kicsit lassabban itt, mint ahogy azért így lehet meg illene, mert azért mégiscsak vigyázni kell itt a forgalomra. Fiat Topolinót, amikor így először mentem vele pár métert, akkor teljesen egyenes szakaszon mentem vele, tetszett, hogy tök jól gyorsul, lelépsz a gázpedálról, viszonylag hamar elkezd ugye visszatölteni és ugye dolgozni a motorféke is. Vidám kis autó, szerintem egyébként én azt mondom, hogy egy szerethető kis autó, de azért azt vegyük figyelembe, hogy egy moped autó, tehát nem egy, egyrészt nem egy versenyautó, bár azért lehet vele gyorsulni, nem egy versenyautó, hanem ő egy moped autó, és ez a moped autóság ez ugye azt jelenti, hogy 45 km-rel többel, mármint kilométer per órás sebességnél többel, te ezzel az autóval nem fogsz menni, még ha akarsz, akkor sem. Elengedek mindenkit szépen, mert annyira rendes vagyok, meg hát azért így jobban meg tudnak nézni, hogyha lelassítok, akkor mindenki rá tud csodálkozni. Na, ez a Fiat Topolino, ez tipikusan nekem való autó. Ez nem az lesz, hogy te egy elbújsz a tömegben, ez nem az lesz, hogy te itt szépen visszafogottan borulgatsz az autóval, hanem ez az lesz, hogy egész 45-tel tudsz csak menni. Ezért akárhova mész, nagyon sokan fognak téged anyázni. Másrészt ez a kis formavilág, ami a Topolinónak a sajátossága, hát az is azt fogja eredményezni, hogy már sokan rá fognak csodálkozni. Továbbá maga ez az egész, ez a hangja, hogyha ezt valaki mellett elsúlsz, akkor 30 fokig is ezt a kicsit sikító, elektromos hajtás hangot, de egyébként szerethető autó.

0: ment.
1: Ami nekem baromira bejön az autóba, és ezt tudom, hogy ez egy kicsit lehet, hogy hülyeség is, de nekem baromira bejön az autóba az, hogy egy elektromos kis autóról beszélünk, egy kis moped autóról. Amikor először ránézel, akkor azt fogod mondani, hogy Jézusom, ez inkább egy hátizsák. Vagy azt fogod mondani, hogy Úristen, ez az ülés, amit itt belenézel, akkor látszik ilyen kicsike kis ülőlap, egyébként bőr, de hogy mégis vagy ilyen urazsosodott vegán, vagy ilyesmi bőr, de hogy mégis egy kicsit kis ülőlap, egy kicsit ilyen furcsa, átlukasztott hátámlap, de nem fogod azt érezni, hogy kényelmetlen. Amikor itt benne ülsz, akkor abszolút nem kényelmetlen, pedig az autó maga egyébként hajlamos egy kicsit így pattogni, ugye a fővárosnak a nagyon szép és nagyon egyenletes se útjain. Képes egy kicsit egy patogni gépjármű, de ezt az ülést miatt nem fogod érezni, teljesen jó. Imádom azt, hogy pillanatokat lehet vele gyorsolgatni, 45-ig, illetve imádom azt, hogy mennyire kezelhető kis vidám játékszer, és szó szerint vidám játékszer, tényleg mindenki megnéz, amerre járunk, a gyalogosok megállnak, a biciklisták ránéznek, rácsodálkoznak, hanem felborult szerencsétlen, mert annyira csodálkozott, hogy ez micsoda. A gyerekek megnéznek mindenhol, és hogyha már a gyerekek megnéznek mindenhol, akkor egy fontos információ. Ezt az autót keresztvizsgával már akár, hát azt mondják, hogy 14 éves kortól, de én azt mondom nektek, hogy 16 éves kortól már bárki vezethet. És azért nem mondok 14-et, mert ugye ha minden igaz, akkor most változott vagy változik ez az egész rendszer. Tehát lehet, hogy már nem 14-től, hanem csak 16 éves kortól lehet majd vezetni ezt a kis autót. Ja, ja, ja.

én imádom, én szeretem ezt az kis autót vezetni, még akkor is, hogy az irányjelző hangos. De legalább ki tudod kapcsolni, hiszen ő nem kapcsolja ki saját magától az irányjelzőt. Az a jó egyébként, most elhoztam az autót egy kicsit így gurulgatni vele, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nekem már például finoman szólva is, fingom nincs, hogy merre járok, hogy hol vagyok, de nem baj, előbb-utóbb majd csak visszatalálok, és akkor visszaviszem az autót a gazdájának. Vagy ha nem, hát akkor így járt. És tudjátok, mi a poén ebben az autóban? Na, az a poén ebben az autóban, hogy ugye 45 a végsebessége, de itt az előbb egy ilyen 30-as zónában ültem benne, vagy utaztam benne az autóval, tehát akár még ezzel a kis autóval is tudsz gyorshajtani, büntetést összeszedni, stb. Szeretem, imádom, azért minden nap nem használnám, ráadásul otthonról nem tudnék vele bejönni a városba, a hatótávolsága miatt, de összességében maradhat szerintem, legalábbis. Ezt az autót egyébként tényleg arra tök jó, hogy akár ilyen különböző tavaknál kirándulni, elmenni vele kicsit játszani, stb. Aztán arra is jó, hogyha előtted valamelyik hülye megpróbál ilyen basszussal hallgatni egy szerencsétlen régi 40 éves autóban valami zenét, akkor az ide is behaladszik, ömlik be a fény az ablakokon, amiket így fölfelé lehet hajtani, ömlik be a levegő, szerintem ez is jó pofa, vidám és megoldás, és tök jó, hogy az ablak egyébként fönnmaradt, tehát hogy nem esik le. Műszerfala nagyon egyszerű, de legalább kezelhető és élhető. Na, röviden, mi most még van, ugye bemegyek a telephelyre, ahonnan elhoztam az autót, addig gyorsulok, mint az állat, lobog a hajam a szélben, úgy gyorsulok vele, nincsen középső visszapillantó tükör, nekem ez egy kicsit szokatlan, viszont van kettő kis kerek visszapillantó tükrünk a két ajtón. Na, és már nyílik is nekem az ajtó, hát ennyi, így, csak így föltárult előttem az ajtó. Szóval, Fiat Topolino, maradjatok velem, aztán majd szeressetek meg, kövessetek meg minden, amit kell, tudjátok, ismertek.

0: Ja, itt a Topolin után ne felejtsd el, kérlek, ne felejtsd el, hogy hát tart még a nyereményjáték, tudod? Tetheno, gyüm, flakon, kulacs, termosz, nem is tudom, hogy micsoda, szóval azt lehet nyerni, és azt is tudod, hogy ugye föl kell menni a Begurova Autó és Kütyü Mustra Facebook oldalára, ott nem kell semmit, hogy lájkolni, meg feliratkozni, mi nem kérünk ilyeneket, egyszerűen csak szólj hozzá, és mondd meg, hogy te hol hallgatod a Begurova Autó és Kütyü Mustra rádióadást. Igen, igen, igen, a folytatásban jöhet az a bizonyos Alfa Romeo, amit már hetek óta csúsztattunk.
1: Az nem más, mint az Alfa Romeo tonál, és amikor előről ránézünk az autóra, akkor sok minden fog azonnal feltűnni. Vagy legalábbis remélhetőleg azonnal. Egyrészt ebben a súrlófényben látszik, hogy milyen szépen van ívelve, milyen szépen van kialakítva a motorháztetőnek a felső része, ugye maga a motorháztető. Ezek a kis hullámok, völgyek, hegyek, dombok, stb. Hát azért ez kicsit túlzás, hogy hegyek, dombok. Na de hogy mindegy is, szóval hogy egyértelműen lehet látni, hogy az autónak a közepe felől vezetik a levegőt szépen a tükrök felé, illetve az áoszlop felé, hogy minden kisebb legyen a légellenállási mutatója az Alfa Romeo tonálénak. Aztán, ami nekem baromira bejön, az, hogy az Alfa logó fölött, ugye ez a motorháztetőnél kis kiemelkedés, aztán az Alfa logó alatt az a bizonyos kis pajzs, amiben most ezúttal nem szerepel az a sárkány, kígyó, vagy bárminek is hívhatjuk, ő most itt nem szerepel, hanem egy szép nagy pajzsot kapott itt az Alfa Romeo, és az lesz maga egyébként a légbömlő, ugye a hűtő. Aztán a két első lámpa között, még kifelé, illetve befelé, a lámpáktól befelé, a pajzs felé kanyarodik egy ilyen kis, hát nem is mélysejt, de nevezhetjük azt mélysejttel ellátott kis szintén hűtő rész, ez is jó pofa. A lámpa alatt ugye természetesen befelé, középre elkezd kanyarodni az első lökhárítónak a színre fújt, szinten ugyan színű, mint az autó, ezúttal vörös színű műanyag eleme, és annak a középső része, ami ott a pajzsnál ott be is fejeződik, ott kapott kettő kis ilyen kis ablakot, mondhatjuk ablaknak, és ott is ömlik be egyébként a levegő a hűtőhöz. Továbbá ömlik be a rendszám tartó része fölött is, hát nem sok helyen, de ott is ömlik be a levegő, és egyébként meg az autó széle felé, ez egy zongorlak fekete betét, és az autó széle felé is szépen fogja, és ugyanolyan alakú, ugyanúgy szépen ott vannak a lukaknak a helyei, csak ott nincsen kinyitva, és lehet hallani, hogy ezúttal bekapcsolta a belső égés a motor, hiszen a hibrid előforrásnak az aksiát az időnként kell is tölteni, és nem lenne jó, hogyha ezt éppen így lemerülne, nem tudnék tovább menni.

Amikor oldalról ránézünk az Alfa Romeo tonálére, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyrészt a felni ezúttal is ezt a majdnem három körből álló küllőket kapta. Olyan, mint hogyha hanem összesen három külője van, és olyan, mint hogy ilyen kis körök lennének a felni külső része, illetve a közepe között. Aztán említettem az angolak fekete tükröt, természetesen benne van az irányjelző, és ezúttal képzeljétek el, hogy egy kis olasz zászlót is kapott az az irányjelző rész. Oda elrejtettek egy kis olasz zászlót is, hiszen az Alfa Romeo Tonale is olasz. Az olasz zászló kívül azért van még egy-két érdekesség, mint például a zongorlak fekete, az első, illetve hátsó kerékjára az ív, az, hogy a küszöb az természetesen szintén zongorlak fekete, de kapott egy ilyen ezüstösebb betétet, a kilincsek azok ugyanolyan vörös színűek, mint maga az autó, a B-oszlopunk az ugye ezúttal fekete, a C-oszlopunk az pedig hát ugye természetesen, hiszen a maga a lemez is, maga egyből a lemez, pontosabban a C-oszlop, az ugyanúgy vörös színű. Ami viszont sokkal érdekesebb, meg sokkal fontosabb talán az, hogy mennyire csapva van a Tonalének a háta. Kapott egy minimális spoilert, nem lett olyan óriási nagy ez a spoiler ezúttal, de egyébként jól néz ki.

eljövünk hátulra az autónak a hátsó részéhez, akkor egy fontos dolgot fogunk észrevenni, az pedig nem más, mint hogy a lámpa teljesen keresztbe fut. A lámpa az természetesen a két szélen, az autónak a két szélén, ugye ilyen kis három darab lefelé kanyarodó kis ívből áll, és a legszélsőben lesz benne az irányjelző. És a háromból kettő az pedig magán, a csomagti rajton van rajta. A közepe azért nem fut teljesen keresztbe a hátsó lámpán ez a vörös vonal, mert a közepén ott van az Alfa logó, és az Alfa logó alatt található a Tonale felirat. És hátul is úgy van kialakítva a lökhárítónak az alsó része, mintha lenne légbeömlő, pontosabban ez ugye légkiömlő lenne, de nincsen, és az autónak a legalján középen egy ilyen ezüstös színű, hát nem diffúzor, de egy betétet kapott, az a bizonyos lökhárító alul. Na próbáljuk meg kinyitni a csomagteret, még be sem néztem az autónak a csomagterébe, most szépen kinyitom a csomagteret. Ugye lehetett hallani, hogy csípolt, hiszen elektromosan nyílik, elektromosan csukódik. Van benne szivargyújtós töltési lehetőség, van akasztó mindkét oldalon, nem ledes lámpákat kapott, de azt is mindkét oldalon hagyományos izzóval. Van egy lemezünk, természetesen ezt, hogyha felhajtjuk, akkor alatta ott vannak még ilyen különböző dolgok, mint például egy pontosabban 2 Tonale hibrid felirat, illetve kerékjavító szett, de oda pótkereket is lehetne rakni, illetve van benne egy ilyen középső, hát ugye shoeboxnak, vagy minek szoktuk ezt hívni, hogy ki tudod nyitni szépen a hátsó sornak a középső ülését, és akkor hosszabb dolgokat is el fogsz tudni helyezni az autóban. Merev karaptartót kapott, és nem karaptartó, hanem kalaptartó, illetve ha elektromosan nyílt, akkor természetesen elektromosan is fog csukódni ez a bizonyos hátsó csomagtér ajtó. Közben bekapcsolt a belső égés motor, ezt hallhattátok, illetve ezt halljátok, mert hogy a hibrid erőforrásra időnként rá kell tölteni, illetve magára az akkumulátorra is. Most pedig zene, aztán majd folytatjuk belülről.

No igen, az Alfa Romeo Tonale belsejével, hát nem most fogjuk folytatni, hiszen amikor ránézel az órára, akkor azt látod, hogy már megint elvont az idő, már megint szalad az idő, és nem férne bele itt az adásba, hogy a belsejét normálisan körbejárjuk, én meg azt most nem akarom eljátszani, hogy a felét azt most, aztán a másik felét a jövő héten. Van még jövő hét előtti még egy csomó időnk, illetve még egy csomó feladat. Például itt az ideje, hogy akkor most gyorsan ránéz a begurulva autó és kütyű most a Facebook oldalára, és tudod, ahogy szoktuk, szépen a kiemelt poszthoz hozzászólsz, hogy te hol hallgatod a begurulva autó és kütyű mostra rádió adását. Most elárulom nektek, hogy a jövő héten nyilván ugye az Alfa Romeo Tonale-val fogjuk folytatni, de az Alfa Romeo Tonale mellett azért lesznek érdekességek, mint például van nálam egy Samsung telefon tesztre, és képzeljétek el, hogy a héten, nem is a jövő héten, hanem a héten fogom kipróbálni azt a bizonyos robottelefont, a robotfont, amit ugye egy pár hónapja mutattak be. Az robotfon ez igazából annyiból különleges, annyiból érdekes, hogy egy külön kis kihajtható, kihajló gimbal, kamerával van ellátva, és ezt a héten tesztelem, pontosabban mire az adás van, addigra már teszteltem, tehát a jövő héten erről is fogok beszélgetni, és fotókat meg videókat azokat pedig meg fogok osztani ugye a csatornának a TikTok, Instagram, Facebook, illetve szerintem YouTube oldalán is teszek fel videókat, hogyha sikerül vele normális videót csinálni. És ha már YouTube videó, akkor azért most elárulom nektek azt is, hogy amint vége a hétnek és a webrádióban, webrádiókban, rádióban hallható volt a begurulva autó és kütyümustra, szépen a Fiat Topolinóról egy hosszabb videót is fel fogunk tenni a begurulva autó és kütyümustra YouTube csatornájára. Ne felejtsétek el azt sem, hogy továbbra is szól a rádió, továbbra is szólnak a remek műsorok, zenék, ilyesmik, maradjatok velünk, szeressetek bennünk.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hétfőre rendkívüli parlamentülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Együttműködésre készül a Vagyonvédelmi Hivatal és a legfőbb ügyészség. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfő reggel 9 órakor kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A napi renden szerepel a legfőbb ügyész megválasztása is. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, az indítványt Bujdosó Andrea frakció vezető nyújtotta be. A hétfői üléshez kapcsolódó mentelmi ügyek tárgyalása már reggel megkezdődhet. Felvette egymással a hivatalos kapcsolatot a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a legfőbb ügyészség, közölte az ügyészség. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta Unger Annát, az NVVH elnökét és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettest. A találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kereteit és az elsődleges feladatokat. Abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit később külön együttműködési megállapodásban rögzítik. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Több mint 20 második világháborús tűzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 magyar gyártmányú második világháborús tűzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blick információi szerint a beteg túlélte az esetet és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat is folyik, a budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit ezért jelenleg a kórház belső vizsgálata tisztázza. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagy lányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. Jánosi Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiataljainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
3: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen mind szeretett hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki, miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
1: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
3: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
1: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
3: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelben, hogy nem nagyon, hogy mondjam ez, randizgathatok 16 éves koromig, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
1: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizza olyan sokat?
3: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
1: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
2: Nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy minden kapcsolatban az ember ott hagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abba próbáltunk egy jó alapot letenni feléjük, hogy hogy azt mondja a feleségem Dorka is, azon a véleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba is oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy 10 évesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj, egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanyja a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom, hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott, a eredményes fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire beteszünk és kiveszünk dolgokat. Hát néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozba. Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
1: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában, legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
2: Például úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekkarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
1: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át, egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
3: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg minden hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővele el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat.
2: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilatilamin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
1: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Akkor egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
1: Akkor folytassuk itt, rendben van. Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri, 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, hogy főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
2: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, az azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
1: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
2: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek, arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is benne van, hogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
1: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
2: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, hogy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
1: Teodora, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit, az igazit keresik, főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
3: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
2: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
1: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
2: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával,
1: minden emlékével,
2: minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kívánt gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőle, de mi lett volna, édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
3: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak, könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek. És
1: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
3: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejteni se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett BookTokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatba, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a mennyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi mondon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért miért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor meg szokták kérdezni a tizenévesek. Feri bá, ma még van olyan, hogy valaki szüzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
1: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot, de miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértett. Ilyettükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj, Péter. Erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, Jézus felé ment, és amikor azonban erőszélre figyelt, megijedt. És amit süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Eddig az Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket, néhány mondatban imádkozzunk, és kérjünk áldást az igére, az ige hirdetőre, és arra, hogy tudjuk meghallgatni az Isten igéjét. Úr Jézus, hozzád jövünk, és köszönjük neked azt, hogy a te életed történetei le lettek írva az evangéliumokban, és mi olvashatjuk azokat a történeteket, ami veled történt, olvashatjuk azokat a történeteket, ami a te népeddel történt, és olvashatjuk azokat a történeteket, ami a gyülekezettel történt, és köszönjük neked, hogy ezen keresztül tanítasz bennünket, megszólítasz bennünket ma is. Urunk, te vagy az Isten, ezt mutasd meg ma is számunkra. Amen. Azt mondtam, hogy Jézus szolgálati naplójából szeretnék olvasni. Nagyon érdekes, a Máté evangéliumában itt a 14. részt, hogyha végig vesszük, akkor Jézusnak úgy egy napjába bepillantást kaphatunk. És annak idején, amikor még a teológus voltam, akkor mondták azt, hogy a teológus hallgatónak a napja az 24 órából plusz egy éjszakából áll. Hát ez erre a történetre is hasonlóan jellemző, hogy nem ért véget a szolgálati úttal a tanítványoknak a napja, hogy eljött az éjfél, hanem azt olvassuk, hogy még éjfél után is a hajnali időszakban még ott vannak a tengeren. Még ott vannak azon a helyen, ahova Jézus átküldi őket, és egy egész napos fáradtság után még bajba is kerülnek. Előtte közvetlen, mielőtt ezt a történetet olvasnánk, azt olvastuk, hogy emberek vannak bajban. Mégpedig annyira, hogy Jézus ott egész nap tanít, Jézus ott körül ott vannak az emberek, és elfelejtettek magukkal élelmet hozni. És Jézus azt mondja nekik, hogy tanítványok mondják, hogy Jézus, küldd el gyorsan az embereket, mert előbb-utóbb ezek éhesek lesznek. És Jézus oda megy a tanítványokhoz, és azt mondja: nem, nem az embereket küldjük el, hanem ti fogtok nekik enni adni. És megtörténik a csoda, több mint 5000 férfi jól lakik, akik nem csak egyedül voltak, hanem az asszonyaik is ott voltak, a gyerekekkel együtt, úgyhogy több mint 15-20 ezer ember étkezett, és most már Jézus is fáradt, és a tanítványok is fáradtak, de úgy azt olvastam, hogy Jézus azonban nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. És miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. Mondhatnánk azt, hogy Jézus miért küldi el a tanítványait.
Miért akar teljesen egyedül lenni? Hát nem azért jött, hogy azt mondta a tanítványainak, hogy választott 12-t, és mire választotta ki őket? A legelső dolog, amire kiválasztotta a tanítványokat, hogy vele legyenek. És utána, hogy kiküldje őket prédikálni, hatalmuk legyen betegeket meggyógyítani, ördögöket kiűzni. Arra választotta ki a 12-t, hogy Jézussal legyen. És most meg azt olvassuk, hogy még a tanítványok is, sok a tanítványi csapat is Jézus számára, és azt mondja, hagyjatok most, hadd legyek egy kicsit csak egyedül. Voltál olyan helyzetben, amikor akár az elmúlt időszakban, akár egy nagyobb feladat után úgy érezted, hogy most mindenki hagyjon engem békén, hadd tudjak egy kicsit elvonulni. Jézus ilyen állapotban van. Jézus a történetünkben ilyen állapotban van, hogy átéli azt, hogy az Isten csodát tett, megetettek több mint 5000 embert, de azt érzi, hogy valami úgy kimaradt a napból, még az Istennel át kell beszélnem dolgokat, át kell beszélnem helyzeteket. És hogyha megnézitek a Máté evangélium a 14. résznek a legelejét, akkor meg is tudjuk azt, hogy nem is akármilyen helyzetet kell Jézusnak átbeszélnie az atyával. Mit kellett neki átbeszélnie? Hogy az unokatestvérét megölték. Azt kellett átbeszélnie, hogy Keresztelő János fejét odaadták egy tálon, egy táncért Herodesnek, és aztán eljöttek a tanítványai, elvitték a holttestet, eltemették, majd elmentek, és hírül adták Jézusnak. Tehát Jézusnak azt kellett feldolgoznia, hogy a legjobb barátja, a legelső apostola, missziós munkatársa halott. És közben, amikor pedig meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül, és amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból, és amikor Jézus kiszállt, meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. Figyelitek? Tehát Jézus egy halálhírt kap, egy összetört az ő lelke, ráadásul rokoni kapcsolat is van Keresztelő János és Jézus között. Tehát nem csak egy szolgálattevőnek a haláláról kap hírt, hanem közeli barát, rokon, és egy olyan példa, ami az Új Szövetségben az első mártír halál. És mondhatnánk azt, hogy a hitéért hal meg Keresztelő János, azért, mert kitart az Isten erkölcse mellett, azért, mert meginti Herodest, a negyedes fejedelmet, hogy nem jó az az életvitel, amit tesz, és ezért büntetésbe először csak tömlőcbe, és később pedig kivégzik. És Jézus ebben a helyzetben van, és így szeretne tovább menni. És a hajón pedig messze eltávolodik a parttól, és a hullámok között hányódik, és ellenszélbe kerül. Azok a tanítványok, akiket Jézus küld át a túlsó partra, most ők vannak bajban. És Jézus befejezi az imádságát, azt, amit meg kellett beszélni az atyával, azt megteszi, és vagy az atya szól neki, vagy egyszerűen csak úgy elindul, és mivel hajó már nem volt, ezért a tengeren járva, nem foglalkozik azzal, hogy milyen hullámok vannak, nem foglalkozik azzal, hogy milyen nehéz a körülmény, hogy mennyire erős a szél, azt mondja, viharos szél van a tengeren, és a negyedik éjszakai őrváltási idő, ami olyan éjjel 3 órának felelt meg, sétál Jézus a vizen, a tengeren, és látja, hogy bajban vannak az övéi. Bajban vannak a tanítványok. Eltávolodtak a parttól, már vissza nem tudunk fordulni,
eltávolodtak a parttól.

Valami kísértetszerű dolog is. És ilyettükben felkiáltanak a tanítványok. Vajon mi lehet az? Voltál már olyan helyzetben, amikor azt érezted, hogy ugye a hullámok egyre jobban és jobban beborítanak téged, a problémák, a nehézségek. Kapsz egy telefont, valaki bajba van, kórházba került, kapsz egy másik telefont, másik családtagoddal is hirtelen valami történt. És olyan, mintha, ahogy az Isten igéje mondja, zuhatag, zuhatagot hív elő, örvény, örvényt hív elő, az egyik probléma hívja a másikat, és úgy olyan tanástalanok vagyunk, hogy mit is tegyünk. És Jézus pedig a mai történetünkben ezen a viharos tengeren, a hullámokon sétál, és halad, és segít a tanítványoknak. És Jézus hallja az ő kiáltásukat, hogy vajon mi lehet az ott? Lehet, hogy kísértet? Már csak az hiányzik, hogy még kísértetek is jöjjenek. De Jézus azonnal megszólítja őket, és ezt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Tudod, Jézus nem akarja azt, hogy te kísértetnek gondold őt. Jézus nem akarja azt, hogy csak olyan homályból felismerhetetlen lénynek lásd Jézust. Hanem Jézus azt akarja, hogy ismerd fel, hogy ő az, aki az életed ura, irányítója, és ebben a viharban is ott van melletted. És Péter azt mondja, ha Jézus az, akkor nekem oda kell mennem, ahol Jézus van. És nem foglalkozik azzal, hogy mekkorák a hullámok, nem foglalkozik azzal, hogy milyen nehéz a körülmény. Péter erre kiszállt, így szólt Jézushoz. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Add meg azt a lehetőséget, hogy én is átéljem azt, amit te átélsz, hogy ott sétálsz a vizen. És Jézus mit mond? Azt mondja, gyere Péter. Kiszáll a hajóból, és sétál a vizen, ugyanúgy, mint Jézus. És egyre közelebb ér Jézushoz. Egyre közelebb ér ahhoz a ponthoz, amiért ő elindult a hullámokon. És úgy csak ránéz, és végig gondolja, hogy valami baj van. Erős a szél, erős a helyzet, nagyok a hullámok, és elkezd a hullámokra tekinteni, megijed, és süllyedni kezd. Nem tudom, hogy ekkor vajon milyen hosszú imádságon gondolkodott volna, de csak ennyit mond. Uram, ments meg! Vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudsz hosszan imádkozni. Csak néhány szóban kiáltasz az Istenhez. Uram, most segíts! Segíts rajtam, ezt nem bírom. Adj most erőt. Adj most valami segítséget. És milyen érdekes, hogy Jézus nem azt mondja neki, hogy hát Péter, nem kellett volna a hullámokra nézni. Péter rosszul csinálta, de elindultál jól, haladtál a viharzó tengeren. Hát most miért vetted le a szemedet rólam? Miért néztél a hullámokra? Jézus nem kioktat, nem kezel, hanem kinyújtja a kezét, megragadja őt, és azt mondja neki, kicsi hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajón lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban az Isten fia vagy. De a 11 tanítvány ott maradt a csónakban. És azt gondolták, hogy elég Jézus, hogyha ott vagy. Közeledsz felénk, az nekünk elég. Péter meg azt mondta, ott akarok lenni, ahol Jézus van. És hogyha ennek az az ára, hogy kilépek a csónakból, akkor én kilépek a csónakból, és oda megyek a vizen hozzá. Mert ha ő Jézus, akkor én ezt meg tudom tenni. A 11-nek nem volt meg ez az élménye. Hogy róla is hirdessék, hogy a 11 tanítványból csak azt mondták volna, hogy még 3 utána kikelt, amikor látták, hogy Péter ment a vizen. Nem, nekik az biztonságos volt.

Amúgy is vihar volt. Péter Bendig úgy volt vele, hogy amúgy is vihar van, de ha Jézus van ott, akkor akarok sétálni. Tudsz ilyen kezdeményező lenni? Tudod azt mondani, hogy Jézus, ha te ott vagy ebben a helyzetben, akkor én ebben a helyzetben nem csak a vizen akarok sétálni, hanem ott akarok lenni, ahol te vagy, és valamit tanulni akarok tőled. És mit mond Jézus erre a próbálkozásra? Azt mondja, kicsi hitű, miért kételkedtél? Nem tudom, mit mondott a többinek. Nem tudom, mit mondott a többinek a hajóban. Főleg, hogyha azt mondták, hogy na, Jézus, láttad, Péter, hogy süllyedt el? Jézus meg azt mondta volna nekik, hogy figyeljetek, ti meg se próbáltátok. Olyan sokszor arról beszélünk, hogy Péter elsüllyedt. De keveset beszélünk arról, hogy Péter Jézusra tekintve járt a vizen. Kívánom, hogy a gyülekezetben, azokban az élethelyzetekben, amiben vagyunk, a viharok ne elborítsanak bennünket, hanem felkészítsenek arra, hogy tanítsanak meg Jézussal együtt a vizen járni. Amen.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folytatja a kormánya a Hungary Helps programot. Orbán Anita külügyminiszter a New York ENSZ közgyűlésen tárgyal. 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a műszerek adatait a levegőtisztaság.göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lép

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: igen itt a nyár jó pofák. Ügyeznek a csajok, bűnösödik a bakancsunk, és ti el a tiért Magyarország!
1: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kibertámadás érte a Genertel biztosítót. Kritikus szintű az idei aszálykár. A kormány mérlegeli a szép hitel felvételét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Genertel biztosítót. Ügyfelek egy részének személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította ügyfélportálját, majd a weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevükben érkező adathalás üzenetekre és ne kattintsanak gyanús linkekre. A nyári extrém hőség és aszály, valamint a Duna alacsony vízállása miatt Magyarországot jelentős kár érte a gabona szektorban. A károsodott területek nagysága már meghaladta a kritikus 2022-es szintet, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint. Petőházi Tamás elmondta, 4,1 millió tonna őszi búza termett 2026 nyarán, ebből körülbelül 2 millió 500 ezer tonna belső felhasználás, vagyis még exportra is kerülhet. Az őszi árpa is közepes vagy jó termést hozott, ezek erősödése várható Magyarországon. Ráadásul a termés stabilitás miatt egyre több gazda az őszi kalászosokat preferálja majd, mivel ezeket a növényeket a nagy melegek előtt learatják. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós unió szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szenti Romulus Facebook oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország ízszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26 egyreg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonás érvényes. Éjszakai munkavégzés közben mintegy 10 métert zuhant és meghalt egy 22 éves ipari alpinista a római Kolosseumban. A tragédia miatt az olasz kulturális minisztérium minden kivitelezési és karbantartási munkát felfüggesztett, és teljesen lezárta az amfiteátrumot a látogatók előtt. A fiatal munkás egy új világítási rendszer kiépítésén dolgozott, amikor lezuhant az állványzatról. A hatóságok szerint a férfin rajta volt ugyan a biztonsági heveder, de nem volt rögzítve a kötélhez. A római ügyészség gondatlan emberölés miatt indított vizsgálatot. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu. Reklámot hallottak.
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban.
3: Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: is jár.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kibertámadás érte a Genertel biztosítót. Kritikus szintű az idei aszálykár. A kormány mérlegeli a szép hitel felvételét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Genertel biztosítót. Ügyfelek egy részének személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította ügyfélportálját, majd a weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevükben érkező adathalász üzenetekre és ne kattintsanak gyanús linkekre. A nyári extrém hőség és aszály, valamint a Duna alacsony vízállása miatt Magyarországot jelentős kár érte a gabona szektorban. A károsodott területek nagysága már meghaladta a kritikus 2022-es szintet, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint. Petőházi Tamás elmondta, 4,1 millió tonna őszi búza termett 2026 nyarán, ebből körülbelül 2 millió 500 ezer tonna a belső felhasználás, vagyis még exportra is kerülhet. Az őszi árpa is közepes vagy jó termés hozott, ezek erősödése várható Magyarországon. Ráadásul a termés stabilitás miatt egyre több gazda az őszi kalászosokat preferálja majd, mivel ezeket a növényeket a nagy melegek előtt learatják. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós unió szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország ízszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26 egyreg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonásig érvényes. Éjszakai munkavégzés közben mintegy 10 métert zuhant és meghalt egy 22 éves ipari alpinista a római Kolosszeumban. A tragédia miatt az olasz kulturális minisztérium minden kivitelezési és karbantartási munkát felfüggesztett, és teljesen lezárta az amfiteátrumot a látogatók előtt. A fiatal munkás egy új világítási rendszer kiépítésén dolgozott, amikor lezuhant az állványzatról. A hatóságok szerint a férfin rajta volt ugyan a biztonsági heveder, de nem volt rögzítve a kötélhez. A római ügyészség gondatlan emberölés miatt indított vizsgálatot. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Jó vagyok.
1: Sziasztok, Bogi vagyok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. This one's going out to everybody.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: utcák és közterek.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: kal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Basis of language.
1: Reading is sexy.
0: Basis of basis of basis.

bumping, and the jam is, and

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: %7500 a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák Kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombat helyett Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.